0: The station you're listening to is powered by AzureCast, the free and open source software that makes web radio.
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Macedónia, Madagaszkár, Malawi, Malajzia, a Maldív-szigetek, Málta, Mauritánia, Mauritius, Mexikó, Mikronézia, Moldova, Monaco, Mongólia, Montenegro, Marokkó, Mozambik és Myanmar nemzeti himnuszait egyszerre.

0: feszült.
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
3: Käse. Käse ist ein festes Milcherzeugnis, das, bis auf wenige Ausnahmen, durch Gerinnen aus einem Eiweißanteil der Milch, dem Casein, gewonnen wird. Es ist das älteste Verfahren zur Haltbarmachung von Milch und deren Erzeugnissen.
4: Lamacsun Rádió.
5: Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: L'Amaçun Radio.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu.
2: Ez itt a Lakmacsúny. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Pál Gyula, matematikus. Életpályája. Pál Gyula néven született Győrben, a Pál családnevet 1909-ben vette fel. A győri Bencés gimnáziumban tanult, akárcsak a nála idősebb Ries Frigyes matematikus, akivel ott összebarátkozott. Neve többször megjelent a Kömal feladat megoldói között. 1900-ban érettségizett, az egyetemet pedig 1906-ban végezte el. Budapest mellett Göttingenben, Münchenben és Párizsban is tanult. 1910-től a székelyudvarhelyi főreáliskolában tanított, majd 1912-ben megpályázott egy budapesti tanári állást, amelyet azonban nem kapott meg, de állami támogatással tovább tanulhatott német és francia egyetemeken. 1914-ben a pozsonyi főreáliskolai állást pályázta meg, de nem foglalhatta el a háború kitörése miatt. Önként vonult be a hadseregbe és helytállásáért kitüntették. Meghívása 1919-ben Dániába utazott, ahol családot alapított, letelepedett és csak egyetlen egyszer 1934-ben látogatott haza Magyarországra. 1925-ben a Koppenhágai Műszaki Egyetemen Harald Bohr asszisztense, egy év múlva ugyanazt főállású lektor, adjunktus. 1928-tól már dán állampolgár. A német megszállás alatt részt vett az ellenállásban, hamis iratokkal igazolta árja voltát. Családja elpusztult a háborúban, ő 1946-ban.

0: Nem volt túl rádió.
1: Na mi van még?
2: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
0: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
0: Hát én nem értek semmihez.
3: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
2: Köszi!

Thank you.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Dogma Tune Radio. Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
1: És hogyan tudnak támogatni titeket?
0: A lamacsun.hu per donate oldalon.
1: Lamacsun?
0: Igen!
2: Na mi van még?
3: Ez itt a lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Istárkapu. Az Istárkapu 1930 óta a berlini előázsiai múzeumban található, amely a Pergamon múzeumban kapott helyet.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat, szöcske, kóla, 2016 óta.
2: A La Macsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Ez itt a La Macsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Korjó. Korjó egyik legnagyobb vívmánya a Celadon kézművesség volt, amely a kínai fazekasságot is jóval felülmúlta. Számos innováció fűződik a korjói fazekassághoz. Ugyancsak Korjóban találták fel a mozgatható fémbetűs nyomtatást, mint egy 200 évvel Gutenberg előtt, a legrégebbi ilyen eljárással készült könyv a Csik-Csi. A Dél-Kyongszang tartománybeli Heinsa templomban őrzik akkor egy másik kiemelkedő és egyedi dokumentumát, a Tripitaka koreanát, amelynek 81.258 fanyomó dúcával a világ legrégebbi, érintetlen, kínai írással feljegyzett buddhista kánonját lehet nyomtatni.
0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a La Macsun Rádió.
1: Tech felhő ajánló.
0: Kortár.

0: Lamacsul Rádió.
1: Ilyen hatott ki az Illuminati.
2: Radio Capital. Radio Capital.

0: Radio Capital.
1: Lamacsony Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: A Lamacsun Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

happen.

0: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika lahma bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.
2: Ez itt a lahmacsúcs.
1: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Planking. A planking feltalálói között számos nevet emlegetnek, az biztos, hogy 1997-ben Gary Clarkson és Christian Langdon két angol fiatalember kezdte el a játékot The Lying Down Game néven. Ezt követően Európában és Japánban is elterjedt, sőt, még Koreában is akadtak követői.
3: Azt mondom rádió, te azt mondod...
0: Lamacsún.
3: Lamacsún.
0: Rádió.
3: Lamacsún.
0: Rádió.
3: Lamacsún.
0: Rádió.
3: Lamacsún rádió.
4: Na mi van még?
0: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
3: Félsz Potter.
5: Pedig következik egy wiki szócikk.
6: Enola Gay. Enola Gay volt a neve annak a B-29 Super Fortress típusú bombázó repülőgépnek, mely 1945. augusztus 6-án atombombát dobott Hiroshima városára. A repülőgép a gép pilótája Paul Tibbets ezredes anyja Enola Gay Tibbets után kapta a nevét. A Little Boy kódnevű bombával a város központját célozták meg, és robbanása csaknem az egész települést elpusztította. Az Enola Gay a második atomtámadás során is bevetése került, mint időjárás felderítő repülőgép.
5: Lamacsún rádió.
3: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: Szereted
3: a
2: kísérletező
3: zenéket?
2: Válogatásokat?
3: Az.
2: Experimentál.
3: Tég.
2: Experimentál.
3: Tég.
2: Alatt.
3: Több.
2: Alatt.
3: Műsort.
2: Alatt.
3: Is.
2: Találsz.
3: Ebben.
2: A.
3: Műfajban.
2: Például.
3: Donát kacsa.
2: Klub.
3: Kacsa klub.
2: Paika.
3: Vagy.
2: Havi.
3: Zaj.
2: Műsoraink.
3: Lamacsú Rádió.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le búbánatos passziánszá.
4: Szoki módon azt hiszem talán jók vagyunk, meg felveszünk, meg szó. Úgyhogy nagyon, egyre sűrűbben visszatérő arcot köszönhetek, és tök örülünk ennek. Szokásos módon ki van velem?
5: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Nef9 vagyok, és itt vagyunk a Bumbep Rádióban. Ezen a gyönyörűséges áprilisi ebédidőben végre süt a nap, végre jó idő van, lehet kerékpározni.
4: Biciklivel jöttem, fel a víz, így van, imádom, kinézel az ablakon, süt a nap. Gála.
5: Nagyon kellett,
4: úristen. Igen, mit az emberek mosolyognak. Most ez egy erős április, nem? Itt izé új korszakot írunk. Mosolyognak az emberek az utcán, amit elég régen nem láttál.
5: Tényleg van egy... hogy mondjam, a jó adódás a közhangulatban. Azt hiszem, hogy így jól is időzítettük. Alapvetően én csak azért gondoltam, hogy azért tavasszal csinálunk albumot, meg ilyesmi, mert saját magamról tudom, hogy ilyen napelemes vagyok. Ha most érted, 3 hónap megfeszített munka van azzal, hogy befejezzük, meg kiadjuk az anyagot, meg utána promotáljuk, én azt nem tudom ősszel csinálni.
4: Télen, már akkor sötét van.
5: Nyaralban ugye nincs értelme, mindenki nyaral, meg fesztiválozik, úgyhogy adta magát, hogy ez most legyen, és remélhetőleg talán így, hogy mondjam, nyitott a fülekre is talál, mint mondjuk talált volna egy pár évvel ezelőtt.
4: Fú, most így, itt egyből bele csapnék, de hogy így mondjuk el, hogy miért is vagy most itt?
5: Hát azért jöttem, mert van egy rap csapatom, amit úgy hívnak, hogy Cet, és készült egy albumunk, aminek az a címe, hogy Zenés Mesejáték, és ez május 22-én napvilágot lát. Mindenféle digitális platformon, a Blunt Shelter és a Four Sears kollektív gondozásában.
4: Yeah.
5: Valamint Bakeriten is kapható lesz júniustól, remélhetőleg országszerte lemezboltokban, meg a Blunt Shelternek a webshopjában is.
4: Duplán, yeah. És most itt ide dobom, hogy fú, mondom, freestyle teljes, szoki freestyle. Mindenféle bevezető nélkül beleugrok, hogy mondod, hogy jó idő, így kell elkészíteni, stb. Mikor készült ez a dolog? Mert a beatek alapján egy eléggé vidám, most, hogy így beszélgetünk, nem is fordult meg a fejembe, de most tényleg azt tudom mondani, hogy főleg így, hogy most beraktam az első trackit, hogy szól-e jó-e minden, hogy fú, ennek ilyen tök ilyen tavaszadó, kinyílik a virágzat, minden vibe van a legelső trackinek, a beatjének. Hogy nem az a komor, tudod, de azt éreztem egyébként az egész albumon, hogy inkább mondjuk a cím is értelemszerű, de hogy mondjuk nem egy ilyen csúnya grimm mese, hogy gonosz boszorkányok, hanem egy tényleg egy beatek alapján egy ilyen vidám, mókás, elég önfeledt humorról van szó.
5: Érdekes, hogy így látod, meg szerintem sok kulcs szót meg is ragadtál itt ebben a felsorolásban. Én amúgy azt számoltam így fejben, hogy azért így a beateknek egy kicsit nagyobb része komor az én fülemnek, mint videm, de például az elejére pont szerettünk volna, vagy szerettem volna egy-két olyan dalt betenni, ami így, hát nem veszi el az emberek életkedvét.
4: Fel kell vezetni.
5: Az intro az kifejezetten egy olyan, hogy mondjam, ilyen ünnepélyes, ilyen megérkezős dalnak lehet számva, hiszen mégiscsak 2018 óta készül ez az album, egy elég nagy, meg egy fontos dolog, meg munka az én életemben, meg olyan, amire egy nagyon büszke vagyok, és akkor szerettem volna, hogy egy olyan felütésre is kezdődjön, hogy na, most akkor megérkeztünk. Van a Nihilnek azt hiszem az első albumán a Megjöttünk, vagy Megjöttem című, Megjöttem, hiszen ugye szóló album című dal, és az jutott róla eszembe, jobban is egy ilyen nagyon egy ilyen ünnepés, ilyen diadalmas utánvonás mintával kezdődik, és ilyen... Az egy klasszikus dolog, és ebben van is egy ilyen dolog, hogy egy klasszik nagy rap album az azzal a számmal kezdődik, ahol bejelentett, hogy mi most itt vagyunk, mi vagyunk a rélek, mi vagyunk a jók, mi vagyunk az újak, mi vagyunk a régiek egyszer, és mindenkinek bohóc. Szóval így felejtsd el, amit addig hallgattam, most ezt fogod hallgatni. Szóval ebben így ezek az érzések vannak benne. Az album egészében meg... igen, hát ez a, szerintem a Mogorváb dolognál is ez az ilyen játékosság, ahogy a cím is mutatja, hogy ebben valami felszabadult, ilyen hülyéskedős, nyelvjátékos oldal is abszolút benne van, vagy hogy ezeknek az ilyen kedvenc rap-pózainknak a kicsit ironikus, kicsit túltol, de egyébként közben meg szívből meg komolyan gondolt megvalósítása, ez valójában az én fejemben legalábbis így a CET-nek a hivatása, hogyha lehet ilyet mondani, vagy hitvallása.
4: Ezt, hogy most így mondtad, meg is akarok kérdezni, hogy például azok az ilyen nagy zolós dumák, hogy ismerve téged egy hullaszerény visszafogott tagnak ismertelek meg, mosolygós, jókedvű mindenki, és imádom, amikor tudod, hogy van ilyen odapirítós, ilyen nagy zolós, hogy azok honnan jönnek, vagy az hogy talál meg, vagy ez...
5: Kell.
4: Amúgy ez vagy? Kell. Csak takarod, vagy érted vagy?
5: Azt mondom, hogy sok ilyen érzés is van bennem. Olyankor jutottam kifejezésre, amikor olyan emberekkel kell interaktálnom, akikkel nem szeretek interaktálni, és ugye a szeretteimet meg inkább próbálom megkívánni tőle.
4: Ja.
5: Szóval, egy komolyabbra fordítva, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szerintem, vagy nekem a hip-hopban az egyik legfontosabb, vagy a legfaszabb dolog az a fajta ilyen önbizalom, meg ilyen magabiztosság, hogy úgy reprezentálni magadat, meg ami neked fontos, hogy az így a legcoolabb dolog a világon. Tehát a rappelés az arról szól, hogy megfogod a kedvenc dolgaidat, és azt mondod, hogy ez a legjobb. És nyilván a nagy zolásban rögtön ott van a humornak is egy lehetősége, szóval egy ilyen, szerintem csak egy érdekes ilyen nyelvi alakzat, ilyen ökörségeket mondani. Rögnek rajta a barátaid, közben amúgy menő is, mert komolyan is gondolod. Szerintem ott van például a Swag című ilyen régebbi szóló dalom, az tényleg arról szól, hogy elsorolok mindent, amit szeretek, meg elsorolok mindent, amit nem szeretek, és hogy ez ugye hülyeség, meg ezek viccek, de mégis egyszer ez lehetőséget ad arra, hogy így az értékrendedet valahogy kommunikáld a hallgató felé, és hogyha egy szarnapja van egy hallgatónak, vagy akár nekem alkotóként is így megyek dolgozni, és így azt hallgatom, hogy valaki arról beszél, hogy azokkal a dolgokkal, amik neked fontosak, nem vagy egyedül, hanem nekem, aki most itt a menő rap sztárt cosplayelem, nekem is ezek a fontos dolgok, az az kiegyenesíti a gerincedet, ad egy önbizalmat, ad egy lendületet a naphoz, és én ezt igyekszem képviselni ezekkel a dumákkal.
4: Szép. Érdekes, amit mondasz, erre nem is gondoltam így amúgy, de tök valid. Főleg az, amit mondtál, hogy mint rap maga, hogy a kedvencedet úgy kell előadni, hogy az ennél jobb dolog nincs a földön. És egyébként, hogyha végig gondolom, a kedvenc előadóim, főleg aki ilyen nagyon underground, egyébként pont ez az, ami megfog bennük, hogy elég csak egy West Side Gunra gondolni, hogy azért az nem éppen egy commerce dolog, az egy nagyon... szélsőséges dolog, de úgy adja elő, hogy basz meg, meglátod, és hát veszállt, tehát az legnagyobb figura a földön vág a WWE, meg Paris, meg faszom, tudja, tudod, hogy így...
5: Ilyen
4: törpe csávú.
5: Nagyon drága ruhái vannak, de nem olyan jó ízésre.
4: Én nagyon csipázom.
5: Szeretem, hatalmas karakter, de hogy te pont ez, hogy valahogy ezzel a határozottsággal, önbizalommal, szveggel úgy rakja ki, hogy nem is tudod azt mondani, hogy ez nem menő.
4: Igen. Van még egy, nem tudom, hogy ismered, de most hatalmas függőségem van vele kapcsolatban, El Divino.
5: Őt ilyen futólag, egy pár zenéjét hallottam, de még nem ástam bele magam.
4: Na, hogyha akarsz, nem tudom, olyanhoz tudnám hasonlítani, mint az elektronikus zenében a zaj. Uh-huh. amikor tudod, így hallgatod, és mint amikor nem tudom, centrifugázik a mosógéped, és nem érted. Hogy tudod, hogy a hip-hopon belül ugyanez, hogy mondjuk egy R&B sample-t használ, de ilyen leírhatatlan torzított 808-ekkel, tudod, hogy így fogod a fejed, hogy nem értem, de hogy azért hallgatod, mert kíváncsi vagy rá, hogy basz meg, ez micsoda. És ő is ugyanilyen tag, érted, hogy van, mit tudom én. Na például neki van mondjuk a hasonlítok 10 000 követője, de az a 10 000 szerintem az háborúba megy. Szóval, hogy neki ez a kicsi maga, az olyan, aki van egy saját weboldala, ott felrakja a cumóit, és a legdurvább ilyen Collector Edition meghirdette, fú, mondom, hogy nem tudom, hogy bevállom, nagyon 200 euró belefér, megy, 2000, nem tudom én hány száz dollár, mondom, na, jó, akkor, és akármit felrak, akármennyiért sold out. Az az egy, ami még nem ment el, de hogy az is ilyen, csinált egy saját kazetta lejátszót, mert az a tép csak kazettán van, és sehol máshol nincs, szóval, tehát ilyen, meg mutatom, mörsögtek, nem tudja.
5: De hát ezt nem amúgy, hogyha egy független előadó vagy, főleg egy ilyen furcsa underground-ebb zsenerben, ami nem mozgat akkora tömegeket, ott tényleg ez az egy dolog van, amit tudsz csinálni, hogy ha kevés közönséged van, de ők elhivatottak, akkor nekik valami olyat létrehozni, amit birtokolni akarnak, amiből szeretnének egy sajátot, amit szeretnének a polcra, és hogyha ezt a kis közeget jobban ki tudod szolgálni, akár faszább, exkluzívabb tárgyakkal, akkor az az, amiből fent tudod tartani magadat, mert koncertekből, meg streamingből nem fogsz ekkora számokat tudni. Ezt ugye az Alchemisték már jól kitalálták, hogy minden albumból van 15 limited edition, stb. Akkor te meg az van, hogy engem 100 ember hallgat, de hogyha az a 100 ember, ezen gondolkodtál Magyarországon, és képzeld el, mondjuk van nem olyan sok, van mondjuk 1000 hallgatód. Abból az 1000 hallgatóban mondjuk csak a 100 legelvetemültebb hajlandó lenne arra, hogy mit tudom én, havi 3000 forinttal támogassa a te munkádat. Hát az, ha ezt így összeadod, az nem, abból már azért ki lehet jönni.
4: Haver, az már valakinek kevesebb a havi fizúja, szóval, ja.
5: Szóval ezt akarom mondani, hogy ezeket az utakat kell megtalálni szerintem az ilyen előadóknak, mert egyszerűen azóta, hogy streaming van, annyira lecsökken minden, akár kiadóknak, akár előadóknak a bevételi forrásaik, hogy így nincs más funkció.
4: Sokat gondolkodok erről a streamingről, most kicsit elkanyarodunk, nem a mélyre, de hogy te mit látsz, mert egyik részről tényleg olyan dolgokat találsz, amihez szerintem eddig nem volt nagyon esélyed, mert nem tudom, hogy hány ember tudta végigtúrni a világ összes CD-jét, bakelitjét, kazettáját. Találsz olyanokat, amiket előtte soha, mert kettő kattintás és egy venezuelai, nem tudom, folkzenét hallgatsz. Szóval ez nagyon jó, de a másik részről meg annyira megváltozott a zenei szokás, szóval én mai napig szeretek leülni és végighallgatni albumokat, és tök értékelem, amikor az előadók energiát fektetnek ebbe, de közben meg szomorú látni, hogy mondjuk belekerül a egy szám egy playlistbe, és így ennyi, és az összes többi meg tudod így sűjjesztő vagy mondjuk.
5: Hát fenntartatatlan sok szempontból. Nekem két fő bajom van a streaminggel, a pénzügyi részétől eltekintve. Az egyik az, hogy ami az is pénzügyi rész, de inkább a zeneiparra gyakorolt hatása, hogy gondolj bele abba, hogy annyi pénzért, kevesebb pénzért, mint amennyire havonta egy CD-t megveszel, hozzáférsz a világ összes zenei termékhez,
4: ja,
5: ami valaha létrejött. Ez eleve értelmezhetetlen. A másik probléma meg az, hogyha ugye elmentél régen, mondjuk megvetted az adott CD-t, akár csak egy hónapban egyet, akkor abban az egy hónapban azt az egy CD-t vetted meg, akkor nem egyszer pörgetted le róla a szintet. Kifizettem 3000 forintot, 4-5000 CD-ért, akkor ezt most addig fogom hallgatni, amíg rá nem unok.
4: Igen.
5: És hogy tudod, akkor például meg tud történni veled ilyen, hogy a B

0: az A oldalt rakod fel, és tudod, most eltelt, mint amit x év, már más ember vagy, és így, anyád, ez mi a picsa? Hogy nekem ez hol volt? Vagy nekem van ilyen? Hát ez kurva, tudod, ja? És a Dávid kollégámmal mondjuk mindig azt, hogy azon meg kell érni. Hogy most még lehet, hogy nem tetszik ez, de majd felnövünk hozzá, tudod? Még nem értjük. Ja, ja, ja.
1: A másik felem, mert tényleg ez az ilyen algoritmikus zenehallgatás, hogy én nagyon érzem saját magamon azt, hogy mióta használok streaming a szolgáltatókat is, azóta sokkal inkább azt hallgatom, amit már hallgatok.
0: Ja, ja.
1: Fedezek föl. Régen voltak ilyen random blogok, ahonnan innen töltöttem, torrenteztem le a zenéket, meg ilyesmi, és ott érte egy csomó a Stove God-nak a Reasonable Drive albumát, hamarabb hallottam, mint bárki az ismerőseim közül, mert fönt volt azon a blogon, ahonnan amúgy leszoktam tölteni az ilyen random rap zenéket.
0: Hozzátok vissza a Dat Piffet, meg a New Hip Hopot azon nyomban.
1: Bizony. Szóval, ja, hát igen, és hogy most meg az van, hogy ja, meghallgatok egy albumot, és akkor utána már azt a 5 számot fog beadni magától, amit amúgy már rongyosan hallgattam, mint mondom.
0: Ja. Ja.
1: Szóval ez a másik dolog, ami miatt én elég ellene vagyok.
0: De ilyenkor jön be, amit így még mikrofonba kapcsolás előtt mondtál, hogy apuval a crate digging, aztán lehet újra nyitott fülekkel.
1: Hát te meg kell találni az útját annak, hogy újra kinyisd a füledet, meg olyan dolgokat találj, amiket nem szoktál hallgatni, csak ez munka. Tehát ezt mi, mondjuk zenenördök megcsináljuk, de hogy mondjam, normális egészséges pszichiai emberrel ritkán történik ilyen helyzet,
0: Ilyenkor ajánlom figyelmükbe a hallgatóknak, aki a streamingem, hogy hallgassatok rádiót. Még a rádióban lehet.
1: Bizony.
0: Egyébként sok érdekességet találni, amire nem gondolsz, hogy tetszik, de pont megüti a fejed, mert pont valaki más valami őrült lejátsza. Na jó.
1: Shoutout tilos rádióra mellett tartom. Shoutout Lamacsunk. Nem tudom, milyen rádiókat kell még ellenlegetni.
0: Az összeset, akit kihagytunk, őket is beleértve. Jó. Köszönöm szépen, hogy így kikanyarodhattunk erre, és térjünk vissza, amiért eredetileg jöttél. Mi ez az egész lemez? Hogyan készült? Mikor készült? Kikkel készült? Már most ez nem egy szóló cumó.
1: Szóval ez a Cet nevű formáció, az 2018-ban jött létre. Az egész úgy kezdődött, hogy egy barátomnál voltam, ilyen nagyon furcsa elektronikus zenéket szokott hallgatni, meg készíteni is, meg DJ-zni is, és az ő lemezeit hallgattuk, és igazából nem is emlékszem, hogy honnan, csak így másnap vettem észre a telefonomba, fölírtam egy ilyet, hogy tengeri élővilág type beat. És akkor hazamentem, és ezzel a lendülettel, nem is tudom, még nem is az volt ilyen delfi hangokat, mint ezt, csak ilyen olyan szintetizátorokat kerestem, aminek van ez a tudod, ilyen lefolytott, ilyen lefiltert, ilyen feelingje, meg ilyen fézeres, és úgy csináltam egy ilyen beatet. És behívtam rá a Jambust a Oldudvarból, és akkor erre összeraktunk egy demót, és ennek a munka címe, vagy a dalnak a címe az volt egy Cet. És hát szó-szót követett ebben az időszakban, ahogy meséltem is neked korábban, ezt elsztorizom, hogy a fatarom kapott tőlem egy lemezjátszót karácsonyra, és ennek az apropóján az ő régi lemezgyűjteményét is áttúrtuk együtt is, meg magamtól is, meg Egerben akkoriban volt ilyen havonta egyszer vasárnap reggel, ilyen nagy zsibvásár ott az Eszterházi téren.
0: Győrbe is volt ebből.
1: És ott olyankor oda ki szokott járni egy vagy két ilyen lemezárus. Fölkeltünk reggel, bementünk, és akkor végigböngésztük a dolgokat. Én is vettem egy-egy lemezt, ő is vett egy-egy lemezt, és akkor így ennek a kapcsán is így volt alkalmunk időt tölteni. És ja, ebben az időszakban ugye be is mintáztam nyilván ezeket a zenéket, mert mindest csináltam volna. És meg tudod, ilyen furcsának, meg ilyen újszerűnek is éreztem, hogy ilyen blues, meg szélékos rockot, meg ilyen régi, mondjuk hobo blues band, meg ilyeneket mintázni. Mert hogy akiket ismertem, akik még mintáztak is magyar zenét, ugye inkább jazz szokás, hogy így nem feltétlenül ezt a vonalat. És ebből lettek ilyen elég sajátos lüktetésű, ilyen lassabb, ilyen elég absztrakt zenék. És akkor azt találtam ki, hogy hát jó, akkor ebből legyen egy ilyen produceri albumszerű valami. És akkor mindenképpen kell rá ambus, mert neki jól ellenkezik,

0: lassúsz el, és valamik, és akkor kell rá még valaki. És azt hiszem, hogy shout-out Signo dobta be, hogy pörgessem le a Tefnek az akkoriban jelent meg, azt hiszem, a Collage című mixtépje, hogy ő még így szellemiségében valószínűleg így tudná ezt színesíteni, ezt a projektet. És akkor megkerestem őt is, és akkor mondtam, hogy ez ilyen klasszik felállás, tehát hogy két MC, egy DJ, minden rendes rap csapat az ilyen, hogy csináljuk. De hát mit ad Isten, amikor már együtt töltöttük az időt, meg megismerkedtünk, meg csináltuk a számokat, akkor én is írtam rappeket, és így kialakult ez a hármas, hogy Jambus Tef F9, továbbra is én csinálom a beateket, de most már mind a hárman rappelünk. És hát ahogy mondtam, és most ugye 2026-at írunk, ez már 18-ba indult el. De nem töltöttük tétlenül ezeket az éveket. Az egyik ilyen érdekes dolog az volt benne, hogy tényleg megcsináltunk egy másfél lemeznyi anyagot biztosan, amiből semmi nem látott napvilágot, mert mire elkészült, addig már azt éreztük, hogy most már nem egy kicsit előrébb tartunk. Én most már jobban tudok rappelni, jobban tudunk fölvenni, jobban ki tudom keverni, ez a beat is hogy szól. És nem, egyszerűen nem voltam elégedett. Sajnos elég ilyen perfekcionisták is vagyunk amúgy sok szempontból, ezt próbálom levetkőzni, meg kinőni, de hát azért, hogy mondjam, mégiscsak az ember a természetével életeligéig el tud küzdeni. De a lényeg, hogy azt éreztem, hogy nekem a Jambusnak így a flow-ja, meg a rim technikája, az így nagyon, nagyon újszerű volt, nagyon kinyitotta a fülemet egy csomó dologra, de emiatt pont ebben az időben kurvára hasonlított a flow az övére, és szarabb volt. És azt hiszem, hogy nem akarok egy gluténmentes Jambus flow-val lehozni egy albumot, akkor nekem valamit ki kell találni. És hát erre nem volt más mód, mint az, hogy akkor csináltam egy-két szólóanyagot, hogy egyszerűen rákényszerüljek arra, hogy befejezzek dalokat, meg rákényszerüljek arra, hogy megtaláljam ugye a saját hangszínemet, kipróbáljam magam színpadon. Nekem azt nagyon sokat segített, hogy amikor elmegyek koncertezni, és ez is visszakapcsolódik az ilyen nagyzuló dumákhoz, hogy sokkal könnyebb azokat a sorokat bemondani, amikben így menő vagy amíg így röhög a közönség, vagy ilyesmi, mint azt, amit mondjuk személyes, vagy érzelmes.
1: Yeah.
0: És akkor ez alakult ki bennem, hogy akkor próbálok olyan szövegeket írni, amiket tudom, hogy jó érzés lesz, amit nem az van, hogy nekem el kell színészkedni, meg bele kell rakni szívemet, lelkemet, hanem ami mondja magát igazából. És tehát azok a legjobb bárok, amiket nekem nem is kell mondani, mert úgyis tudja a közönség, hogy tudják a verjém, akik dupláznak rá. És ez volt a célom, meg ez a célom azóta is, hogy így próbáljak írni. És hát ja, most arra azt érzem, hogy már így kialakult, akár így beatekben is, meg szövegekben is, így ez a saját világ, amit már egyenrangúként tudok tenni az Áron meg a Tomi dolgai mellé, és ezt tette lehetővé azt, hogy most már valóban be is fejezzük ezt az albumot. A legrégebbi dal, ami rákerült, az azt hiszem, hogy 2020 körül készült, abban Bartók Béla van mintázva, és az anyagnak a nagy része, meg egyébként jaj, az elmúlt 3 évnek a beatjei, szövegei, de tényleg ezt úgy kell elképzelni, hogy 2018 óta, hogyha írtam egy beatet, vagy írtam egy szöveget, vagy találtam egy mintát, ami azt mondja, ez nagyon jó, akkor ez azonnal ment a fiókba, ment a fiókba, nem hallotta senki, nem mutattam meg senkinek, ez a cetre kell. Tényleg ez volt, vagy ezt akarom csak kihangsúlyozni, hogy végig nekem ez az album volt így a cél, amit szerettem volna megvalósítani, vagy így letenni az asztalra, hogy, és azért is egy dupla lemezről van szó, hogy itt nem az, hogy ilyen 20 perces kis izé, hanem hogy 77 perc, ebben benne van minden, nincs izé, parasztvakítás, nincsen mellébeszélés, hanem le van rakva egy munka, amire lehet azt mondani, hogy jó vagy nem jó. Ami szerintem megáll így a saját lábán, meg megteremti saját világot, és ja, azért mesélem csak ezeket, mert nagyon büszke vagyok rá, hogy ez tényleg meg tudott valósulni, mert amúgy nem hitték el szerintem már így a barátom, amikor már 5 éve ígérgettem.
1: Dupla lemez, azért abban van munka. És akkor most jön az, amiről az előbb beszéltünk ilyen side note-ba, hogy kíváncsi vagyok, nem is tudom, hogy kérdezni akarok, hanem inkább kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mert dupla lemez hosszú. 77 perc, azt mondtad? Szóval, hogy a mai rohanó világban ki lesz az, aki ezt végighallgatja egy seggel, lesz a streaming, vagy ott van már, kialakult nektek az a kemény mag, ez a Die Hard, hogy tök mindegy, mi van, most egy segge lesz végülöm. Illetve akkor, de most ezzel kapcsolatban felmerült egy kérdésem, hogy mint művész, hogy ez egy... Hogy hat rátok, hogy milyen érzés az, hogy beleraksz mondjuk 4 évnyi munkát, fúrod, faragod, csiszolod, nem vagy megelégedve, még jobbat akarsz, eléred azt a pontot, hogy na, erre nagyon büszke vagyok, nagyon sok munka van benne, ezt meg szeretném osztani veletek, itt van 77 percnyi 20 szám, és mondjuk nem tudom, meghallgatnak belőle 4-et, és akkor lehet, hogy az a 4 kurva jó, de tudod, hogy így milyen érzés, hogy na, amúgy a 19. szám is nagyon jó, abban is rengeteg munka volt.
0: Nagyon jó a 19. szám. De hát a részintben megvalva, én szerintem nem dolgoztam még úgy albumon, hogy kevésbé érdekelt volna, hogy mit fognak hozzászólni, mint ennél. Ez tényleg arról szól, hogy ez az, amit én meg a legközelebbi barátaim csinálni szerettünk volna, a legjobb tudásunk szerint megvalósítva, és itt igazából nem annyira érdekel így a megtérülés, meg a befogadása, meg ilyesmi, ez nekünk szól, ez nekünk fontos. Hogyha meghallgatod és tetszik neked, és megmutatod a barátaidnak, nagyon örülünk és nagyon köszönjük, de ha csak egy szám tetszik róla, nekem az is tök jó. Uh-huh. Ha egy szám se tetszik, és azt mondod, hogy ez egy rakás szar, az is tök jó. Mert érted, legalább ha már belehallgattál és fölbosszantott annyira, hogy megírt, hogy ez szar, akkor is már valami a testtel érted.
1: Igen, majd, valamit kiváltott belőled.
0: Tudom, hogy ez nem a, hogy mondjam, hogy ez szembe megy sok mindennel, ami most így az iránya, vagy a módja, vagy a receptje annak, ahogy csinálni kell a dolgokat. Nézd, azért az is benne van, hogy elég sokan unják már ezt, meg elég sokaknak elege van abból, hogy így mennek a dolgok. És én ezért hiszek például a Farsírzbe is sok szempontból, hogy érted, amikor AI generál zenék vannak, az AI a büdös életben nem fog olyan beatet rakni, mint a TAT.
1: Yeah.
0: Tehát az, hogy eljössz egy Farsírz buliba, és hallasz egy félkész beatet, egy random verzével, ami lehet, hogy soha nem is fog megjelenni, mert éppen most lazította a Lacinak az eszébe és irára felé, és az egész szarul is szól, rosszul is nézünk ki, elnyittek vagyunk, ott van, érted, nem tudom, 30 ember, az egy olyan élmény, meg egy olyan dolog, ami ebben az ilyen szuper áramvonalasított, szuper eladható világban ilyennel nem találkozol. És azt látom, hogy egyre többen vannak ezeken a koncerteken, egyre többen érdeklődnek, egyre több embernek jelent valamit ez, amit mi képviselünk, érted, ha csak a közönségtől el is tekintek, egyre többen jönnek velünk zenélni, meg akarnak belépni a csapatba, meg kérnek tőlünk beateket.
1: De jó.
0: És hogyha ezt látom, akkor azt érzem, hogy ja, akkor vannak azok az emberek, akik szeretnének ennek a tényleg ilyen hiperkapitalista, szuperáramvonalasított zenei termelésnek ellene menni, és valami mást és azt megtapasztalni, vagy valami máshoz hozzátenni. És azt látom, hogy mivel lefelé tartunk, ezért ennek valószínűleg az ellenpólusa is csak erősödni fog. Ebben a tekintetben pedig azt bízom benne, hogy van jövője, vagy akár, hogy mondjam, egy ilyen kicsit szélesebb értelembe véve így a közösség számára is valami haszna, vagy értelme, vagy értéke annak, amit mi csinálunk.
1: Ámen. Így említetted a TAT-ot nekem, hogy mondjam, én nagyon felnézek a TAT-ra, én imádom azt a figurát, akárhányszor megjelenik a rádióba, és így. Akkor kicsit mindig így kizökkent, tehát hogy ránézek, és ki tud zökkenteni a... Uh-huh. Az ilyen keserűségből, vagy amiben éppen benne vagyok, tudod, hogy jaj, fáradt vagyok, melóba jöttem, faszom, ki van, izé, szarám el, stb. És tudod, megjön a TAT, bejön, jaj, most jöttem vissza a El Camino bicikli túrából, még nem aludtam, látod rajta, hogy fogatja a csáó, érted, megszerelte a bringáját félúton, egy olaj a keze, kivesz egy törött kopott SP-t, érted, nincsenek rajta gombok kvázi, és odarak eléd egy olyat, hogy így fogod a fejet, hogy azt meg, haver, mi van veled? És akkor, hát ez nem olyan jó, meg ez nem is annyira, nem is tudom, hogy le akartam játszani, és itt így, haver, nem már. Imádom a TAT-ot, a világ legnagyobb figurája. Mindig kizökkent.
0: Meg emberileg. Tehát, hogy attól eltekintve, hogy tényleg a Farsírznek az alapítója, meg a magyar lofinak így a keresztapja, meg egy zenei zseni, amellett az, hogy most tudom, hogy fogalmazzam meg a szigora, meg a következetessége, hogy így ő abban volt, hogy basszus, elegem van, hogy benzinszag van a városban, eladom az autómat. Nekem is elegem van, hogy benzinszag van a városban, nekem is elegem van, hogy nem lehet sétálni, vagy nem lehet kiülni egy bolt elé, vagy ilyesmi egy kis székre, mert nincs annyi helye járnám, mert mindenhol parkolnak, mert mennek az autók. De nem adom el az autóval, mert kurvára szeretem a kis fiatot, basszus, nem tudom, mit csinálni. És hogy tudod, hogy azt érzem, hogy nagyon sok mindenben így ugyanazt gondoljuk, meg ugyanazt képviseljük, de én sokkal gyarlóbb vagyok, mint a tap. És hogy az, hogy ezt ilyen következetesen meg tudja valósítani az életében, és mindig fel tudja tenni ezt a kérdést, hogy amikor én már így elbíznám magamat, vagy így hinnék magamban, és ő is így felteszi ezt a kérdést, hogy amúgy biztos, hogy jól csináljuk-e. Általában, amikor ezt felteszi, akkor amúgy így jogos, hogy felteszi. Szóval, ja, respekt. Legnagyobb emberek egyike.
1: Na, azt köszönöm, Tad, hogy itt vagy velünk, és Magyarországon vagy, és csinálod, amit csinálsz, úgyhogy nagy respekt.
0: Így. Nem is mondhatnám szemben.
1: Térjünk vissza az albumra. A maga a mesejáték cím, zenés mesejáték cím, az honnan jött? A Cetet már tudjuk, hogy honnan.
0: Erre például nem emlékszem pontosan. Az rémlik, hogy lemezek között válogatunk, gondolom valami mintázandó dolgot keresvén, és valaminek, talán ez volt az alcíme, vagy zenés mesejáték.
1: Uh-huh.
0: Hogy mint ugye milyen műfaji megjelölésként.
1: Yeah.
0: És akkor valahogy felcsillant a szemünk, hogy amúgy ez egy album szín, elsősorban a zenésmes játék, hiszen mégiscsak ugye zenéről van szó, ez az ilyen játékosság, hülyéskedés, felszabadult szövegszerkesztés, hát hogyha meghallgatod, igazából nincs olyan dalunk, ami specifikusan szól valamiről, hanem az van, hogy minden számban benne van minden.
1: Amúgy igen.
0: És inkább a szabad asszociáció, meg a lendület vezeti, meg köti össze ezeket a dalokat, vagy egyfajta ilyen hangulat, vagy atmoszféra, meg az, hogy ugyanazokat a szereplőket írjuk le, ugyanazt a várost, ugyanazt a világot, meg minket körülvevő dolgokhoz való viszonyt talán. És emiatt is éreztem ilyen találónak. Meg tudom, van benne egy csomó ilyen kicsit ilyen furcsa kép, meg ilyen okkult, vagy ilyen, nem is tudom, ilyen meseszerű. Van a Sör és fű, azt hiszem a Wildok, amiben, nagyon jó lenne, hogy ezt most tudnám pont szó szerint idézni, de így azt hiszem az Ács Ferinek van egy ilyen szövege, hogy van egy ilyen erdőben, egy ilyen tisztás, ahol ilyen pogány papnők táncolják körbe a tüzet, vagy nem tudom, és hogy így az nekünk ezeket is sokat hallgattuk, meg ez így valahogy így megragadt, hogy egyrészt ilyen dolgokat is lehet mondani a rap számban, és mennyire különös, és hogy ez a fajta ilyen, ja, hogy egy kicsit ilyen mágikus realista hangulatot megteremteni, hogy ez amúgy a valóságban játszódik, amiről mi beszélünk, meg valós emberek szerepelnek benne, meg életszerű helyzetek, de mégis van egy átvanítatva valamilyen furcsa látásmóddal, amiket minden érdekesebbnek tűnik föl. Szerintem ez az egyik ilyen célunk talán így alkotóként, és a zenés mesejáték is mint cím erre reflektál. Meg jött el, bár ebben is így tudod, hogy rákattintod, és akkor tudod, hogy ez egy ilyen hülyeség lesz. Itt szerintem azért annak ellenére, hogy beszélünk egy csomó fontos dologról, abban az értelme, hogy nekünk fontos dologról, szerintem így nincs benne az, hogy ilyen profétálni akarunk meg megmondani, hogy vannak a dolgok. Hanem ez egy játékos, felszabadult, kreatív megfogalmazása annak, amiben így vagyunk. Talán ezt tükrözi a cím is. Meg a Bakelitnek a borítója is ez lesz. Ilyen régi fotó, a Fortepanon találtam, hogy egy ilyen forgalomból kivolt hajó, az így áll így a nádasban, és a hajóra rá van írva, hogy felmászni tilos, nyilván felmászott rá három kisgyerek, akik így néznek valamit, ami nincs rajta a fotón. És hogy szerintem ez is így elég jól leírja körülbelül ezt a furcsa látásmódot, amit az album tükröz. Szóval, amit mondtam az előbb az A$AP Rockyval kapcsolatban, hogy így valahogy csak ezeket a hangulatokat, atmoszférákat, esztétikákat összekötni és összefüggővé tenni. Ez az ötlet mögötte. Meg ugye végig ott vannak a Bolond Mészgal, a Berszkitek az albumon, ami szintén ugye mese, egy játék. Ami szintén egy ilyen, azt hiszem az első Mészgal a Berkalandjai epizód, a utazás a második dimenzióba, vagy valami is lesz, ami arról szól, hogy mennek, hogy így Mész Galadári elindul, és talál egy olyan, most tudom, olyan bolygót az univerzumban valahol, ami kétdimenziós. És kétdimenziósak rajta az emberek. És ez ilyen baromi érdekesen van így megrajzolva, meg egy csomó ilyen játékos ötlet van benne, hogy ez hogyan interaktál a kétdimenziós világgal a háromdimenziós szereplő, akit amúgy két dimenzióban látunk, mert egy rajzfilm, fantasztikus. És utána van egy ilyen találott egy ilyen papot, akit utána igazából leszed a papírról, és berakja egy ilyen turmix gépszerű ilyen nem is tudom, egy ilyen eszközbe, ami így megforgatja, és akkor ugye a kétdimenziós, hogyha megforgatottad, háromdimenziós lesz, és így teljesen ki lesz rajta a csávú, hogy nem akar háromdimenziós lenni, és akkor utána visszarakja a kétdimenziósba, és visszamenti a saját világába, és hogy ezeket a eszkiteket, meg ötleteket is azért raktuk bele, mert valahogy nyelvileg ilyen nagyon invenciózus, nagyon vicces dumák vannak benne, nagyon érdekesen van megírva az a mese, és nagyon kerestük ezeket, nem tudom én, Vörös Sándor is így a kedvenceink közé tartozik emiatt, hogy például rappereknek ajánlom, hallasz egy beatet, amivel így nem tudod, hogy ezt így hogyan kell megfogni, vagy mi az a ritmus képlet, ami ezen jól fog jönni, vagy ilyesmi. Fölcsapod a Vörös Sándort akárhol, elolvasol három mondatot, és így hallasz egy olyan flót, amit még soha az életedben hallottál. De a Vörös Sándor összes flót tudta, és hogy rámolod bármelyiket arra a beatre, akkor találsz egy megfejtést, vagy találsz egy új megközelítési módot. Szóval, hogy ezeket így próbáltuk gyűjteni, mert ezek a dolgok érdekelnek. És tényleg erről szól az album, hogy egy gyűjtemény azoknak a dolgoknak, amik is szerintünk faszák.
1: Jól előadtad az egészet, most tök van kedvem így hazaúton még egyszer meghallgatni, szóval én alig várom, hogy így leüljek egy seggel, és tényleg odafigyelve meg tudjam hallgatni, mert...
0: Másik milyen baromi fontos dolog volt szerintem, hogy amivel ilyen sokat küzdködünk is, meg erről szívesen sztorizok, hogy ugye hip-hop zenét csinálni Magyarországon, az eleve egy ilyen bohóc dolog, hogy jövünk mi ehhez, így kelet-európai fehér gyerekekként a nyomunk rap zenét. És hogy... ezt a PMK szokta sokat mondani, meg a Faktor, hogy igazából nincsen olyan igazából ilyen olyan magyarországi rapzene, ami kifejezetten ilyen magyarországi rapzene. Hogy megnézed Lengyelországot, megnézed Romániát, megnézed Bulgáriát, csinálnak olyan rapzenét, amit máshol nem. Ők sokkal hamarabb megtaláltak, ő szerintük, valamilyen saját ízt.
1: Yeah.
0: Ami Magyarországról hiányzik, mert mi Magyarországon mindig majmoltunk valamit.
1: Yeah.
0: Én ezzel nem értek teljesen egyet, én szerintem pont a Faktor, meg a időúrai, NKS, a Fantasztikusnak a Jelentések Fanyarországról album, meg egyébként már az Interfunk album is, meg a Táncdalak Sanazonnak is, megteremtett a McWard Slang,
1: szóval
0: van egy adag olyan album, ami szerintem hangzásvilágban is, meg hangvételben is olyan, ami nincsen máshol a világon. Szóval amúgy szerintem azért így van ez, és itt azért szoktunk sokat úgy hivatkozni így zenéről való beszédben, ez ilyen tök bevett dolog, hogy úgy ez nem magyar szint, tudod?
1: Yeah.
0: Hogy az, hogy valami magyar, az egy ilyen lesajnáló dolog. És hogy ez szerintem ez nagyon gagyi, én nem szeretem ezt a hozzáállást, és ezért is volt fontos, meg fontos mindig, hogy persze nyilván a hip-hop New Yorkból indul el, és alapvetően egy amerikai dolog, de hogyha már ebből inspirálódunk, meg ezt foglalkoztat, akkor viszont ne csak ebből építkezzünk, hanem próbáljuk meg valahogy organikusan belefonni abba, ami a magyar kultúrából hat és hatott ránk. Legyen ez egy rajzfilm a gyerekkorodból, legyen ez a Vörös Sándor, akit olvastál iskolás korodban, legyen ez a nem tudom én, van például az albumon mintázva, már mondtam is talán Bartók,
1: yeah.
0: Az albumon mintázva a Dress Quartet, szóval, hogy ezt a jogtulajdonosok ezt ne hallják majd, fogják be a fülüket ennél a résznél, szóval, hogy valahogy megteremteni egy olyan zeneiséget, meg beszédmódot, ami kifejezetten magyar, adott esetben kifejezetten budapesti, és nem összetévezthető mással. Ez a másik dolog, ami miatt ezek nem csak ilyen utalásszerűen, meg ilyen bemondásként fontosak nekünk, hanem valahogy az egésznek a szemléletéhez is hozzátartoznak.
1: Mm. És akkor, hogyha jól tudom, mondtad is, az egész albumot te producáltad, azokat te beatjén.
0: Pár dalban segített a Neil. Mostanában rákaptam arra, hogy, hogy ha egy valamit így nem tudok megfejteni, tudod, így megvannak az akkordok, megvan a dob, meg izé, és valahogy vagy nem tudok olyan bass-t rakni, ami stimmelnek, úgyhogy így átküldöm bennek, és így játsz valamit. És pár ilyen dologra kisegített, egy dalban gitározik, meg háttervokálozik, egy dalban bass-el, egy vagy két dalban ilyen szempleres kis extra fűszereket rakott hozzá ez a néhez, de a nagy részét én csináltam. Illetve az utolsó dal, az egy ilyen, ilyen pszichedelikus rock jam, ami amivel kapcsolatban az volt a célom, hogy én elég ilyen, hogy mondjam, azért elég egyszerű beatekkel dolgozom, próbálom minél kevesebb sávból, minél kevesebb dologból megoldani a zenéket, és hogy emiatt ugye nincsen olyan, ami nagyon progresszív, vagy így nagyon épül, vagy nagyon teljesedik, és hogy szerettem volna az album végére egy olyat, hogy basszus, hogyha ezt a 77 perci nyomasztó szart végig hallgattad, akkor hogy legyen valami payoff, és ezért megkértem a barátaimat a Great Martin Conspiracy-ben, és a Gerdes Ispalit még egy plusz gitárosnak behívtam, és a Dráj segítségével felvettünk egy dalt az album zárásaképpen, hogy hát egyrészt legyen valami váratlan a végére, meg legyen valami, ami lekerekíti és lezárja ezt a hosszadalmas és monoton rappelést, amivel meg kellett birkóznia annak, aki végighallgatta.
1: Meseszerű befejezéssel zárul az album. Van-e bármi, amit még így megosztanál így az albumról kapcsolatban?
0: Ezzel örömmel, ugye emlegettem, hogy lesz Bakelit, dolgozunk rajta, hogy Póló is legyen, de elképzelhető, hogy lesz Sapi is, kapható lesz szövegkönyv is, mindegyik albumhoz fog járni, és füzet.
1: Az menő.
0: Szabó Dávid segített összerakni, betördelni, ezt is viszem a nyomdába rövidesen. Úgyhogy próbáltuk így minden egy ilyen kerekebb csomaggal összerakni az egészet. Illetve ami még most éppen dolgozom, az egy őszi turné. A Mulató Asztékokkal, Nihillel és 13.01-el
1: készül. Yeah.
0: Hogyha minden jól megy, akkor ez szeptember végén fog indulni Szentendrén. Készülünk Esztergomba, Veszprémbe, Pécsre, Szegedre, és aztán az egészet majd decemberben Budapesten fogjuk zárni a terv szerint a Gólyában. Szóval az az elképzelés, hogy egész évre legyenek CET-tel kapcsolatos események, érdekességek, újságok, úgyhogy szóval tudod, szerettem volna elkerülni azt, hogy jó, kijön az album, akkor egy hétig ez téma, és akkor utána nincs, hanem kapja meg azt a körítést, ami talán arányos azzal a munkával, amit beletettünk.
1: Ez a szövegkönyv, ez eszméletlenül menőn hangzik. Úgyhogy majd...
0: Azok majd belőle példányokat.
1: Rakjál félre nekem egyet így a comóból, majd kommunikálunk off-air. Nagyon menő, nagyon, nagyon boldog, hát ez egy, nagyon örülök, amikor megkerestek, ez mindig egy ilyen, nem tudom, nagyon jó leső érzés, mert tényleg a boom bap az... Én úgy kezdtem el a boom bapet, hogy akkor kezdtem el DJ-zni is, és még nem tudtam, hogy is miértjét, hogyan kell rendesen connectelni meg minden, úgyhogy eléggé szopó és nehéz volt egyről a kettőre jutni az elején. És pont ez volt a célom, hogy mondjuk elég könnyű, hogy pont nektek mondani, de hogy ez egy olyan platform volt, hogy így mindenkinek szerettem volna teret adni, tudod. Hogy ha nehéz, ha nem, ha nagy vagy, ha kicsi vagy, de hogy így gyere és színesítsd ezt a kultúrát, hogy megmutassam azt, hogy itthon is vannak eszméletlenül tehetséges arcok. Mert például emlékszem, hogy kamaszként fúvata, amit mondtál, tudod, hogy ez a magyar színvonal, jó, ezért faszom tudja, nem tetszik, meg magyar, meg minden, és így felkerültem Budapestre, és így kinyílt a világ. Mert tudod, egész addig mondjuk a, nem tudom én, valami retro gyász szólt a rádióba, és azért elhozzám. És utána felkerültem, és így azért eléggé kijártam, meg minden is. Azt vettem észre, hogy paszak, kurva, jó indire okjaink vannak. Magyar jazz. Életemben nem hallottam, de jó, Jézus Isten. Hip-hop, megőrül. Szóval, hogy azért ezt itt is szerettem volna megmutatni a többieknek, és így vágod. Nagyon-nagyon jó comok van, lehet, hogy nem feltétlenül éri el a rádiót, amit az autóban hallasz, bár mondjuk sárautó tilos, mert azért ott is vannak érdekes ilyen, de hogy nem egy commerce, de hogy eszméletlen sok tehetség és érdekes csomó van. Akár amit beszéltünk, csak a McQuartzeng, amit ti toltok, bármilyen másik stílusban, úgyhogy nagyon jól esik, nagyon büszkévé tesztek, nagyon örülök, hogy jöttök, csináljátok csak így, ugyanígy tovább, tegyétek bele a melót, ossátok az albumokat, Farsziers nem kell félteni fel, hogy most már anyam vagytok, mint az állatom, fel vagyok iratkozva a Bandcampre, szünet nélkül pittyog, mindig jön valami, ez az.
0: Muszáj csinálni. Nincs
1: Budapestet a térképre, a világ térképre.
0: Dolgozunk az ügyön.
1: Helyes.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt mesélhettem, rendelhettem, bóckodhattam, előadhattam azt, hogy talán bízom benne, hogyha, ha más nem is az, hogy mit jelent nekünk ez az album, az sikerült legalább részleteiben kommunikálni. Szóval neked is köszönöm a lehetőséget, a kedves hallgatóknak is a figyelmet, köszönjük, hogy itt lehettünk. Peace.
1: Csókozunk.

Tá? Ez a világot jelenti, bár hallom, kicsit recsegnek a deszkák. Itt alattam az oszlóködé putat nyit a Tesláknak. Ez ilyen felütés, csak pár sorig kezdésnek. Reméltem, hogy elnyeri a tetszésed, de látom az arcodon, hogy nem ezt vártad. De húzod közelebb a mély nyomokhoz, itt már egész jók lesznek a rezgések. Mert ti koncerteket adtok, mi meg leckéket, ez szemlélet, a tiétek meg reklámzaj. De már bevettük a városod a dekkek mögött, ma este is F9 van a megvártó, már visszhangzik a Swag Mártír. Ti meg jobb lesz, hogyha észbe kaptok tesómsz, mert megmondta a crackház is, hogy lehettek bárhol, aztán mégse vagytok sehol, meg nem vagytok nagyba sem, bár úgy hallottam, amit lehet megtettél, hogy te is megpróbáltad lehúzni a nagy lét, mint a Szebb

még a diszkont előtt piszmogtok egy kövér cigit, rászűrök a diszkóba. A bócok már iszkolnak, bizony. Az F9-nél jobb forma, hát biztos van. Azért én beleöltem ezt, azt még a többiek csak pízdobtak. Jól nézzétek meg, kit szoptok. Én levillogtam a rendőrt, mert a szirénától nem hallottam a liszkottot. Basszák meg, ha vágod a krút, láthatod, hogy 100 000 a drip. Tudod, itt addig szűri mindenki, még ráesteledik. Mindent intézünk, koncert is még 200 000 lesz, még ebből 7 személy. Szeremszik meg szemmel, ver és nagy összegnek kézrátét. Még a mentes sört és szveg.

0: fűszer.
1: A héten kétszer annyit kungfusztam, mint amennyit munkával töltöttem. Bár teszek komisz dolgokat, nem számolok a börtönnel. Mindig föltöltöm a készleteket, szóval akár imádhatnák. Elszívok egy spliffet, azt irányok át. Na de ki várna rám? Már hogy több a lelki tőkén vágod, mint ami a világban áll. Meg hogy nap-nap után éjszakázzak, arra nincs már bennem hajlam. Lefoglal, hogy pénzt szedjek, az életemet rendben tartsam. A szivar halkan sercen, fagy van szal, menekülj csak. Névjegyemmé vált, hogy mindig beszólok a tidergőknek. Nem tudják, mire nagy az arcom, ilyen neve nincsen. Aztán, ha elkezdem szűrni, már magukból kivetkőznek, hideg szél fúj. Meg a jégtől is írtóznak, épp elegen a másik, meg jó módot ért alatta. Messze víz ez az út, amin bolyongunk észre rakva. És csak meredünk a végtelenbe.

0: tudom léteni akár egyetlen bálnát, amelyiknek a lemeze fölkerült volna a slágerlistára. Semmilyen művészi értéket nem produkálnak.
1: F9. Bizony.

egyszer kontráznak el. Én nem mondom, hogy baj van, csak megtorpantak a számjegyek a bankban. Én nem mondom, hogy baj van, de

az F9-ig jótak, aztán mégse az. Jó van, most már képbe vagy, nem rossz dolog. Nem is értem, miből hitted azt. Ez is jó-e, ott telaksz, csak ott nincs terasz. Itt a díszkert felett átlebeg a vízkereszt. A csupasz gajak közül dob neked egy vízjelet. Most minden olyan tiszta lett. Gajak, én tudom a legjobban, hogy milyen is egy ízderep. Keble per easter egg, a hallgatók a tisztelet. F9 a beaten, Arsavin a poszteren. Ha kinyitom a számat, mindig igazad szólok. Kiesik belőle a picsa meg bólók.

0: vagyok, tehát bélek is, bassz meg.
1: Én nem akarok mesmet, csak még össze még itt a szemlemre. Én nem akarok mesmet, csak nem. Még több szemlédjét a szemlemre, még többet.
2: Ne tessék folyton visszazuhanni ebbe az egycsíkú gondolkodásba.
3: Köszönöm egy picit.

Mindig jó a szabad, mint a szemvenger. Eltrébb az arc, éle kell, mondom egy lassz rende. Vagyis kérek szépen, meg itt véreztéket két szemére. Ha lehet, előtte valami tésztaételt. Köszön, aztán megyek, mert én is pénzbe lélek.

szavanként gyűjtögetünk, pazarlunk is belőle. De ne aggódjál, maradt pénzed pont elég. Ha Isten élményt szeretnél, meg frissen itt a narancslédet. Ez szívled, meg ritkán adok tippeket. Ne azt nézzétek, mit mondok, azt nézzétek, mit megyek. A te faladon hamisított munkácsik, az én falamon eredeti ziptegek. Ez karai tér, lángosok, meg friss örök. A kifőzdében gyaloglok, a lottózóba liftezek. Ha itt jövök, a bal kézzel dobjatok egy piszjelet.

ezt hallgatja, előbb-utóbb meghal. Valamikor lesz majd egy pont, amikor ellobban ősi fal rajzá válik egy eltemetett templomban. Megszólal akkor az Isten, és föllángol újra a tűz, haver.

0: bűnödet. De nem biztos, hogy meghallgatjuk, hogyha így egybe ránk zúdítod. De ne félj, amúgy pízben vagyok, csak len van a vérnyomásom. Rám férnek is ágyúdor egy fegyver ropogás, vagy talán elég lenne rágyújtanom csak. Hát ha megszületik pár új dalötlet, mi úgy nyomjuk, hogy figyeljenek ránk. Ti meg úgy nyomjátok, hogy bámuljanak meg. És látom, haladtuk a cél fele, csak bírjátok a tempót. Mondjuk komótosan lépkerek, szóval ne izgulj. Spanod úgy is elég stram, meg szép gyerek. És alkalomhoz öltözött, csak kicsikét a felirat a vagabondján megnyúlt. De hát mindenki a maga módján swag lord, vagy nem. Amúgy nem történt semmi új, csak már megint a testcselekre hittétek, hogy megtorpantam, az közben egy múlva már is.
1: Csapat alig fér a kis buszba, de amit hoz nem kis cusz. A kis ujjukba több steng fér, mint másoknál a diszkókra nem piskóta. Echte ungar is a jaffa, ettől pislogasok mafla. Fasz, mint Tédani a riskókra, az kész csók. Csak az úszon az orkákkal, akit nem rémít az érs.

0: ráülve a trendvévre, magas polcra emelkedett, szedett, vetett termékek, nem ismerik a rejtét. A repkánon Pandora, itt a megvárt szlengóta, nem volt ennyi, bár egy hektáron az mellékes. De most összeállt a Pantheon, szárnyas oltár, minden track, még borulkat Andrejon. Az internet, hogy mit ment, de ezt szed, gang. Vesd keresztet a verzét, felett ember, meg reszkessen a gengetek, ha megrecsen a szempler, ezt szed, gang.
1: Várom, mit varrógép? Megeszi a rák fene. Megemlítek mostanában településeket, de a legtöbbet nem vágom. Ráckever? Lokleszből az average-re átkever. Vannak olyan mix-upok, meg mixátok. Én is úgy pödröm majd a bajszomat, te kimászol. Világot látnék, de sétálni még messze. A benzire meg már csak a kesi.

0: Dok robotoja, Daniel je di bunku bol. Robot gets. Robot gets.
1: Hogyha rám nézel a krumra, akkor levágós, hogy ők azok. F9 a pénzt ajánlasz érkezek. Megcsillan a homokban a kvarca, hogy az éjszakában ékszerek. Tiszta sor, intézted, nem is voltál izgatott, de a szebb arcodat mutattad a tiszteknek. Én is csak azért dobok pisz neked, mert nem érsz meg egy disztreket. Ezt hitted megvan, de hát nincsen meg. Még az osan, igen, csördögélek lassanként a szegcsentóba fel.

Kilóg a lólább alól, a rombolom a beatet, mint títeni órát a kóla. Jól jár az óra, csak nektek ütött, beteg, ütött, kopott, reppet, köpött a tag. Mindenki hagyjon a faszomba, mert el se kezdtem, azt már mindegyik kattog a szaromra. Mattokat adok, azt jár a húgod is nála, álljatok sarokba, térdeljetek kukoricára. Mi a geci van? Én a nagy halami, te is neci.

0: és hogyha elfogadsz pár tanácsot, meg meg is fontolod, de szopkodjál senkit a sikerért, idővel majd kicserél, elkopik a tied és lesz 10 jobb dolog. Ey.
1: Egy gyenge pillanatban eltaláltam mondani, hogy egy gyengé pillanatban is kurva nagyot megy.

repezgetünk a szövegünk gurmé, még a tietek csak gyors étel. Egyet mondj meg most kérlek, hogy szeretnél aranyat, ha lehúzza a nyakadat a bronzérem. Ne sértődj meg, ha mostohába raklak, azt hiszed, hogy nagy a plagot, közben én osztok a tagnak. Ilyen fából, mint a bakágy, nem sok figurát faragnak. Tekerj

A ribanc szalad, az igazi áll mozdulatra. Most mutattam meg az előbb, miért nem élek kosztümökben. Az aranykor szülöttje, 95 till infinity. Az utamon a megállókat a szavaim díszítik. Ha téged irítál a festék, köz menj arrébb, mert amúgy is mellé jön a szetszag még.

0: De akkor jelső lesz a crew.
1: Igen.
2: Vadhajtás, négy kerék, meghajtás, betérek én, mint a maghajtás, célt felél, pass me man, CETF 9, szép a metsz és felfigyelsz, azt ők azok, bizony, let me dance, dagasztom a tésztát, bizony, táncolnak a szótagok, let me dance, vár az ebéd, nana, cérna metél, a szén a bevéd, az ér a hevéd, isszátok a levét, vagy épp főtök meg benne, tudjátok a nevét, ha az ördög eltenne, lábbaló a farsangra, santi tigrise, mint lelátót vár a gól, lába lávaló, a sant ilyen ki lassan ki, ahogy ejti a szót őt, monkey shoulder, a bambi kóbor, tiszta Gandhi a sógor, ez fákja fény a hold udvarán, te meg húzd el a lóbört, te köcsök.
3: Ez csak testcsel, nem kilöltem a szondának mellé szívok, 5 éves tervek helyett időtlen verzét írok, de csak úgy felbasszalak, a csajaitok Miss Me Heart, ha elvesztenek. Na mi van, azt hitted, hogy összetettebb? A rossz napokra basszatok, csak szimplán a rossz hetekre basszatok, így posszedrekkel. Azt még idő előtt szögezzük le, csak zenélek, nem közszereplek. És nem ér annyit az egész, hogy összeveszek fasságon, össze lesz a verze, nem fél hatsávon. Ha nem várt szarok, csak felszereltek módszerekkel. A kocsmában győzedelmet zörgetnek a vasrácson. Megemlítek települést, nem vágom nagyvázsony a rallin. Győzelmet zörgetnek a felni. Megemlítek települést, Berlin.
4: Halló, halló, Videl. Hát az összekötetés az jó.
5: Béke legyen veletek, még akkor is, ha csicskák vagy tíz. De mit várhattok eleve, ha azt hiszitek, mindjárt kaptok valamit? Tudod, az élet nem ilyen. A kanalamat a sűrűjébe merítem mondhatni. Mert itt nem arról van szó, kit verszát. Illetlen alakoknak nem nyújtok max csikket. Állj, csitulj csak kis testem. Sok minden nincsen meg még. Ha nem vágod jó akarattal, mit nyerhetnél? A megszokásod rittyentem szét. Ezt általában nem várják az emberek, de így lesz egység. Csak is. Nem mintha mindent tudnék. Inkább azt mondanám, semmit sem. De azt meg fixen, testvér. Ezt meg szívlelhetnéd, de amúgy szarom le, hogy megteszed-e. Nem tisztem téríteni, de a magam útján messze megyek. Ha te is ezt akarod, lesz be a falak mögé, de tudd, hogy nincs visszaút.
6: Ha van egy dumád, gyerünk, mint a teremtő, a langyos szódavizet köp. Ahogy látom, ti csak oltani meg kötekedni jöttetek, nem oldani meg kötni, úgyhogy hagyjuk is, a bífethez most nincs kedvem. Nem gyűjtök ellenségeket, több úgy se fér már el a szívemben. Meg amúgy sem érné meg, hogyha rád megyek, egy töltényem többe van, mint a price teged. Hogy felmászol a hátamon, azt várhatod, majd ha egyszer megütöd a szintet, lehet fogok válaszolni. Csak gyerünk, válasz jó beatet, és kezdhetjük a meccset, bár a végeredményt jó előre tudom, Ivan Tony. De jól van, azért csináljad, hallom annyira streetwise a brigádot, hogy Schuster-mattot adnának a rizának. És jól van, akkor vigyázok velük, nehogy még megmutassák, merre van a kijárat. Bármire elkezdenek rappelni, majd magamtól is megtalál. Szóval hiába, de mindegy, egy trackre még maradok, ennyi azért kijár nektek. Mert látom, van művészi víziótok, pár évig még ötleteket gyűjtötök, aztán galériát vesztek, és majd úgy dörgetitek a savat minden kurva reggel, mint a Valerian cseppeket. Csak nem vágom, miért beszélsz távlatokról, ha azt se látod, merre áll, azt nem neked. De persze meg lehet, hogy jönnek itt még szebb napok, csak megkockáztatom, faszim, hogy nem neked.
4: Így taposodta el egy érzékeny művész lélek zsenge hajtásait.
6: Nép ki a pakkot, ne kapkodj. Minden adott volt, hogy megváltozzál, de inkább megvárod szószát. Suicide a lifestyle. Én lebontottam kicsikét, csak hogy rálátass a vázára, még a tükrödre a maradék szar rászárat. Beparkol a két ajtós a szeánszra, galéra kelázva. Kapásza, szosz, látom ti gondba lesztek. Nekem a London Essence elég lesz a szar gine, de tartsd meg, itt kötegeket tele van a farzseb. Tőlem a kis ujjad, de tartsd el, puncher. Látom, ti is felöltöztek közben szépen, de Christian Dior meghalt 1957-ben.
7: Hogy érted magad a pompa, a csillogás, a kokain és a pezsgő világában?
8: Otthonosan!

0: jumping in the truck.
1: Hey, hey, hey, hey. It's at the gang.

Egyre megy, hogy kanapék vagy kisfalok, bármelyikön testvérek, csak elszállnak a napok, én meg flash-elem, hogy megint reggel volt, aztán este lett egy füst alatt. Úgyhogy be a városba, testmeleg szél szórja szét a risporát a kezekről, megállnék, de messze még a vizesség, mint mindig lesz egy üvegsör, meg srácok, akik fizessék, meg szemezni is lesz, kivel tudod, színes ruhában majd odalép és tüzet kér, a mosolya édes, de átlátni a kosztümén. Egy kicsit alter, kicsit vegán, kicsit poszthumán, és jót beszélgetünk, csak mint a fogyna az oxigén, és a végére elfelejtem én, melyik rossz irány, de úgyis jártam mindenütt a szigeten, a kökinél, a parton, lassan reggel lesz, látod, mert tök ígér az alkony, és csak nézem, van időm, hogy hazaérjek, egy kis padon megpihenve fél úton a kanapé. Itt átjárnak a szelek, itt pásztáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházak, a teret, itt még van élet, itt járkálnak emberek, de akitől tüzet kérek, mindig lámpást ad a kezembe. Na jól van, akkor hadd égjen, itt átjárnak a szelek, itt átáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházam, a tegek, itt még van élet, itt járkálnak emberek, de akitől tüzet kérek, mindig lámpást ad a kezembe. Hát

0: Ezeket alám tesz, a kanapér az útja nap, talán ez a mai nap célja csupán. Az agyam szét csavarom, kész a karval azulok, míg úgy nem érzem kész a dalom. Kint a minuszokban blázolgatok, rászoktam arra, hogy otthon legyek, bárhol vagyok. A ganzsám a foxposzt hozta, a söröm a spalom főzte. Szívesen adom körbe az utca zaj, az ablakon beszűrődik az erkélyen a crew. Szemerkél az eső, vagy erőfényes a flow. Manszett még ne feszülj, csak azt nem mondd, hogy hamar, mert aki teker, azt várat meg, aki
1: itt akar. Átjárnak a szelek, itt pásztáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházak a teret, itt még van élet, itt járkálnak emberek, de akitől tüzet kérek, mindig lámpást ad a kezembe. Na jól van, akkor hadd égjen, itt átjárnak a szelek, itt átáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházon a tegek, itt még van élet, itt járkálnak emberek, de akitől tüzet kérek, mindig lámpást ad a kezembe, hát hadd égjen.

0: Jézus az egy ilyen nagyon közkedvelt forma volt.
1: Ezek itt barátok, félszavakból értenek, azért mondom, hogy észrevett, ha nem nevet.

túl vagyok a toppon, amikor szórom a pénzem, mindig jó nagyokat kopban, pedig jártam itt ott régen. Pennsylvania, West Yorkshire, azt ez maradt, Garai tér, meg Tesco sör, gyors büfék, ez

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Lamacsun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ez a dalmat

0: Az a dolog legjobb.
1: Hello. Asta. Közben ti mondjatok dolgokat.
2: Leszólott felkonfolj, az Isten.
1: Felkonfoljatok.
3: Szilveszter, milyen a hang? Nagyon jó.
2: Elég jó.
1: Jól nézünk ki.
0: Nem ezt szokták mondani?
3: Még a holdról is tetszik.
0: Igen. Hát igen, ez egy ilyen... Nem, ez már a következő hónap, nem? Mármint a politikai hónap.
3: Ja.
0: Hú, ez így elég fura, hogy mögöttem. Szóval apa, ez az MMN rádió. Kedves hallgatók, és Bori, Gábor és Péter.
3: Sziasztok!
0: Hello!
2: Sziasztok!
3: Sose voltunk még szombaton MMN rádió, szerintem, de most vagyunk.
1: Meg sose voltunk 10 évesek.
3: Hát, ez is igaz.
2: Szó-szó?
1: Ja.
2: Én átestem ezen.
1: Ja, igen, igazából már háromszor voltunk 10 évesek, tényleg. De az MMN még nem volt 10 éves. Ez így fair to say. És jó lamadzsunos szokás szerint, a Lamadzsun rádión szólunk, mi vagyunk saját magunknak a mindenei. Magunkat producereljük, magunkat technikuskodjuk.
3: Mastering, vágás.
1: Igen, mi szerkesztjük magunkat.
2: Pont ezért nincs se mastering, se vágás, se szerkesztés.
1: Na jó, mindegyikből van legalább szerintem minimum 10%.
2: De akkor a következő jubileum a 20%-ot kell produkálnunk.
1: Igen. Hát figyeljetek most, hogy be fognak minket olvasztani a Lamadzsunt a Petőfi rádióba, az MMN-t pedig a Indexbe.
3: Igen.
1: Hogy is hívták azt a...
3: Quart.
1: Quart, ugye? És az Origo volt. Aha.
3: Jó, most... Mire lesz Quart?
1: Igen, az még valószínűleg túl nagy a trauma, hogy azt mondtam volna, hogy az Origóba olvasztanak be, azt lehet, hogy még így is visszautasítanák, nem?
3: Nincs az jó volt.
1: Ez. Nincs az a nulla. Nem, igen, csak azt mondom, hogy a nagy most még azért a trauma. Is. Igen, mm-hmm. Tehát azért. Ja. Úgyhogy nem tudom, hogy ez szerintem egy ilyen méltó felkonfia volt annak, hogy miről szól ez az adás. Mármint úgy méltó, hogy az MMN-i dadaizmushoz képest.
3: Igen,
1: ilyen,
3: most ezt fogjuk csinálni még 60 percig.
1: Na és akkor az van, hogy panoráma, nagy forrós panorámában vagyunk, felhúztuk a redőnyt a pókbüfében, pókbüfé mellett, ezt úgy kell mondani, ezeket a paneleket még tanulni kell, szóval mi úgy, ahogy ezt mondogattuk jó sok éven keresztül, hogy a gólya mellett vagyunk a Kazán közösségi házban, most azt lehet gyakorolni, hogy mi a pókbüfé mellett vagyunk a Lamadzsun stúdióban, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. És
3: nem volt korrekt az, hogy pókbüfében vagyunk?
1: De ezt most, igazából a történelmet írunk, úgyhogy legyen így inkább.
3: Csak kérdezem. Nem állítom, kérdezem.
1: Ne, erre még nincsen ilyen...
2: Népszavazást.
1: Nem Svájc azért. Szóval, hogy ez a corporate kézikönyv, ez még most íródik itt, úgyhogy ez még szerintem nyitott. Minden esetre itt vagyunk a Nagyforos, ami egyes vélemények szerint a Budapest Sonnenalléja. A Sonnenalléja az egy elég epik út / utca Berlinben, Neuköllnben. És ez a szélesebb egy kicsit, de ez az ilyen fa, meg külker, meg jó vibe szerintem így adja. Szóval Nagyfaros utcában vagyunk, és a panoráma az oda néz. És egy nagy kontraszt a régi Lamadzsun stúdióval, hogy ugye ott nem volt ablak. Most meg van ablak.
3: Kettős.
1: Igen, van még egy panoráma a pókbüfére rá, úgyhogy itt lehet látni a kemény magot. Őket GDPR-okokból nem nevesítjük. Na és akkor most miket fogunk mondani? Most az van, hogy lehet, hogy nem fogunk zenéket játszani, mert hogy annyi zene lesz utánunk.
2: Hát meg nem is készültünk, úgyhogy már csak ezért sem.
3: Mondjuk ezt nem tartsam eddig megoldani, nem?
2: Nem tudom, hogy mennyit gondolkodunk rajta.
1: Be lehetne amúgy adni, csak na mindegy.
3: Tehát szerintem ez... legyen az, hogy nyomadjuk a beszédet, és hogyha olyan nagyon unjuk egymást, akkor nem tudom, én szívesen berakok zenét. Itt van a kulcs csatolmon a pendrive-on. Szerintem egy gombnyomásra kapcsolni a CDJ-ket, és valamit be lehet rakni.
2: Péter, neked valaha volt már pendrive-odon zene?
1: Nekem mindig van.
2: Mindig van, de nem izé rekordboxba.
1: Igen, szóval ez a baj, hogy soundcheckre alkalmatlan, ez már többször kiderült, mert hogy nem rekordboxos, tehát nem ette meg a rekordbox, és emiatt bizonyos dolgokra alkalmatlan, de hogyha igen, szóval ez valamilyen legacy, de hogy egy okés playlist, szóval, hogyha nagyon, nagyon muszáj lenne valamit csinálni zeneileg, akkor tudnék, minusz rekordbox.
2: Milyen zenék vannak? Tehát úgymond felnőtt zenék, vagy inkább a Grillus, hanem
1: ez a régi életem pendrive-ja, tehát van, de a nagyon régi, tehát például rajta van a Moon Safari album. Szóval ez egy, most ez olyan, hogy az tényleg egy konszenzus, nem? Tehát hogyha abból a most gyorsan be kell rakni ami zenét, ami egyben tartja az egészet, bármibe vagy, akkor szerintem arról oké, és nem?
3: Stabil.
1: Ja.
3: És ha már nem akarom teljesen eltéríteni a beszélgetést, de ha már ilyen témáknál vagyunk, akkor Péter, neked voltak valaha a DJ aspirációid?
2: Ugyanezt akartam kérdezni. Fú,
1: igen.
2: Hát, ez igazából a te vallatásod.
1: Nem vagyok rá büszke. Nem vagyok rá büszke. Van egy olyan anekdotám, nagyon kedvesek vagytok, hogy ezt megkérdeztétek, hogy amikor hazaköltöztem 10 plusz éve, szóval ez, hogy ez a 10 éves az ember, az nem teljesen független az én ilyen országváltásaimtól, szóval, hogy akkor így nagyon naív és nagyon kiforratlan ambíciók voltak, tehát igazából majdnem, hogy szégyen teljes a naivitás miatt. Mindenesetre én a nemdében meg volt valami, nem tudom, egy ilyen bunker helyzet is, én így DJ-zgettem, és emlékszem akkor a Toldi Ákos, a MRH Toldi Ákos, aki a Mood Sequence DJ műsor csinálta szombat esténként, meg a Szabó Ricsi barátja, ők sokat DJ-ztek, és még mindig DJ-znek a nemdében, nagyon jó zenészek. Ők mondták, akkor én ilyen UK bass megmenésben voltam, és akkor mondták, hogy kurva jó számokat játszok, minden igazából kurensek, meg minden, mert akkor ilyen tényleg még digger is voltam valamennyire, csak hát azért ezek a mixek, ezek tehát, hogy nem léteznek, tehát hiányzik egy nagyon szükséges rész az egész, nem tudom, performance-nak, ahhoz, hogy ez az legyen, ami...
3: De ezt hogy érted, hogy nem léteznek?
1: Hát, hogy teljesen ilyen kakofón. Tehát,
2: hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor te szelektor vagy?
1: Lehet amúgy. Csak a szelektor az... Nem tudom, azért... Ja, igen. Tánczenénél...
3: Tehát a válogatás, meg a kurációja ezeknek a playlistéknek az működött, csak az összehangolásuk, egymásban hangolásuk az kicsit kaotikus.
1: Igen, hát ez ilyen teljes, amikor érzitek, hogy valakinek gőze sincs, hogy mit kéne csinálni egy ilyen tempomixnél, és pláne ezeknél a tempózenéknél, ahol egyébként meg is lehet csinálni, szóval erre vannak ilyen, nem tudom,
3: technikák.
1: Hát technikák, meg witnesszek, hogy ezt meg lehet csinálni, szóval nem az van, hogy tudod, hogy hogy teljesen...
2: Itt ül a witness a szobában, nem? Ezért
1: jó.
2: Gábor szerintem eléggé elviszi a falig a nehezen mixelhető zenéknek a válogatását.
1: Ja, úgy. Igen, ja, igen. De jó, ez az anti, tehát ha jól értem, most azt mondod, hogy Gábor olyan playlisteket csinál, ahol ami nagyon heterogén, és ette valahol ezt a mixelést igazából nem lehet megcsinálni.
3: De pont ez a víz benne, hogy meg lehet csinálni.
2: Szerintem a Gábornál a homogén zenéket is nehéz lenne összemixelni. De lehet, hogy én vagyok teljesen naív, én évek óta nézem, sose fogom megérteni. Egy próbálkozásom volt a DJ-zéssel, de rájöttem, hogy én igazából szeretem végighallgatni a számokat.
1: És ez egy nagyon, tehát te nem vagyok DJ vagy.
2: Ezt büszkén viselem.
1: És akkor most ennek így az arszpoetika így egybeállt, hogy te szereted egybe meghallgatni a számukat.
2: Hát ez a, igen, ez a szebbik magyarázat, a rosszabbik magyarázat az az, hogy nem értem, hogy mit kéne nyomkodni, ez olyan, mint a vezetés.
3: Én ezt egyébként mai napig nem hiszem el róla, tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon szép találat, és kicsit ilyen ironikus név, és valójában meg, én azt gondolom, hogy valójában nagyon is tudsz.
1: Hello for DJ.
2: Pedig tényleg nem. Nem fogom ma prezentálni semmilyen műsorban, de...
1: De fia, akkor...
2: Hogyha korán jössz az esküvőnkre, akkor megmutatom, hogy hogy fogom.
1: Jó, ez egy...
2: Két ilyen, ilyen faék egyszerűségű négynegyedes tracket hogyan tudok teljesen minőségén álbaszni.
1: De lesz, nem vagyok DJ slot a...
2: Nem, volt erről szó. Volt erről szó, még az is volt, hogy bennem volt egy ilyen terv, hogy én ezt majd jól titokban megtanulom, és akkor már így agyalgattam, hogy majd felkéreckedek a Knoll Gergőhöz, hogy tanítson meg DJ-zni. Ezek után a Szilveszter erélyesen kinyilvánított, hogy ő szeretné, ha én DJ-znék, és akkor ez úgy egy kicsit elvette a kedvem. És akkor megpróbáltam egyszer, és ez ilyen ez nagyon... Szóval igen, akkor jöttem rá, hogy valójában ez a kulcs, hogy én így nem akarom elrontani ezeket a szép zenéket, amiket szeretek azzal, hogy hozzájuk nyúlok.
1: De hogy ez nem egy excuse, hanem ez, hogy ne kelljen keverned, hanem ez tényleg így ez van benned.
2: Hát valahol félúton van az excuse és az arszpoétika között. Aha. De hogy Ghost DJ már voltam. Szóval volt az az ominózus Rotate Inota set, ami igazából az én Spotify playlistem volt. De képes volt azért bele, tehát hogy megfogadta, hogy nem játszik erről tehát ezen a playlisten kívül, de
1: kértek, van olyan, hogy van olyan, hogy hackdíj, tehát amikor meghackeled a rendszert, van ilyen? Mert biztos, hogy van, vagy legalábbis kéne, hogy legyen. Én nekem ez a, nem is az év hackdíja volt, hanem az évtized. Szóval ezért köszönet, az emberiség köszönetet mond, vagy legalábbis nem is az emberiség, de szerintem a magyar zenei szubkultúra az azért köszönetet mond.
2: Hát amúgy megtörtént, mert mint hogy én akkor értettem meg, hogy miért, ha van egy oka, amiért jó DJ-zni, akkor az mi, az, hogy utána így persze lement a set, kimentünk, stb. Keringtünk, és többen odajöttek a Szilvióhoz, hogy ez kurva jó szett volt, ilyen jót még tőled nem hallottam, és én ott álltam mellette, és büszkén fogadtam a közvetett bókokat.
1: Ez nem olyan, mint a valamelyik Alienbe volt, most ez lehet, hogy remélem nem figyel ide a említett DJ úr, ki sem mondom a nevét, hogy ne hallja meg.
2: Van egy pár, úgyhogy nem fogják tudni, hogy kire gondolsz.
1: Hát de az, amiket két mondattal előtt te említettél. Szóval, hogy amikor, ez nem olyan egy kicsit, amikor egy ilyen robotot veszel föl, tudod, ugye az Alienben volt, amikor pakolni kell.
3: Ez a második részben volt, a exoskeleton felveszi a Ripley.
1: Szóval, hogy igazából te voltál ott benne a húsvér ilyen zenehed, és akkor a
3: külső megjelenés.
1: Ez pedig R8.
3: Igen.
2: Na igen, de azért...
1: Vagy hát az erő, a craft, vagy a manifest. Igen, a manifest. Igen.
2: Azért azt bevallom, hogy azért azt a playlistet én több évnyi gyűjtögetésben raktam össze, és hogyha meg kellett volna ezt ismételni a következő héten, akkor meglettem volna lőve, úgyhogy így azért akkora digger nem vagyok, és azért tiszteletem azoknak, akik képesek tényleg így mindig ilyen clean szetteket lejátszani, amiből max. Ilyen egy-két számokat hasznosítanak újra.

0: a mixer hát fia, is.
1: Nem, az a helyzet, hogy nagyon valószínűleg egyébként én szerintem az egy ilyen csalódás jelleg volt, egy kicsit egy ilyen útelágazás is valószínűleg, hogy nagyon sokszor azt éreztem, hogy amikor benne voltam a mixben, mint a két track között, hogy tényleg túl komplex nekem ez, tehát mint hogyha nem lennének meg ilyen zsigeri skillek ahhoz, hogy én ott azt szétszedjem, és tudjam, hogy mi. Tehát ugye azt éreztem, hogy ez ilyen káosz. Uh-huh. És akkor próbálgattam, meg gyakorolgattam, és akkor nem éreztem, hogy ez nagyon így tisztul. Uh-huh. Meg más oka is vannak. Igen, szóval ez egyébként lehet, hogy egy elég, most ugye volt, már politizáltunk egy picit, de hogy ott ment a kampány alatt ez a mondás, hogy politikus versus elemző, és hogy a rossz politikusok mentek elemzőnek, meg ilyenek.
2: Én egy kicsit így az jutott erről eszembe, hogy aki nem tudja, azt tanítja.
1: Igen, igen.
2: Ezt szokták ilyen csúnyán mondani a rossz tanárokra az ilyen gimikben, meg egyetemeken, hogy lehet, hogy legalábbis mi a Péterrel ilyenek vagyunk egy kicsit, hogy így nem sikerült a zenélés, úgyhogy elkezdtük osztani az őszt róla.
1: De egyébként szerint, erre akartam utalni, de hogy szerintem az, hogy mit teszi a jó esztétát, az szerintem, tehát én azért fenntartanám azt, hogy lehet, hogy jó esztéták vagyunk. Most tényleg Gábor kivéve, mert ő producer, és nem csak DJ.
3: Úristen,
1: miket
3: nem
1: mondom?
3: Vagyok jó esztéták.
1: Igen, nem csak DJ, ez a... Mindjárt ilyen izék lesznek, mint a Jailhouse koncert lesz, hogy így dobálnak minket paradicsommal, vagy engem, hogy hogy nem csak DJ, hanem producer is. És én ezt egyébként mélységesen ezen nem értek egyet, hogy a DJ és a producer között lenne egy ilyen superior ság. Tehát én ebben nincs
0: ügy. Már...
2: amint
1: megtanultuk. Erről nem mondj véleményt, te nem mondhatsz, Szabori, meg én mondhatom.
2: Amint megtanultuk a zenei szerzői jogi tanulmányaink alatt az utóbbi időben, a zenemixelés az átdolgozásnak minősül.
0: Cool.
2: Tehát például a te Bach átdolgozásod jogilag ekvivalens azzal, mint hogy két zenét összekeversz.
1: Nem, szóval rosszul mondod. A zenemixelés az nem minősül átdolgozásnak a default esetben.
2: Nem tudom, erről beszéltünk egy órát múlt héten, de ez volt az én megértésem.
1: A Jeremiah Soft Bach dolog, az nem egy remix, hanem az tényleg azt a felső polcosra rakta a bizottság, tehát az egy átdolgozás, tehát az egy edit, ahol a két szerzőségnek, tehát neked van egy számod Bach-hal, gratulálunk, innen is.
0: Kollaboltam vele, igen.
1: Igen, az erdős számod Bach felé az egy. Szóval de hogy alapból a remix az úgy van tekintve, hogy annak szerző értelemben semmi köze nincsen ahhoz, amit remixel, és ezért nem is lesz regisztrálva, mint szerző. Tehát ez az alapeset. És ez szerintem...
0: És olyankor a szerző az eredeti alkotó?
1: Igen, igen, igen. És nem is kell tőle engedélyt kérni emiatt, mert ez annyira peanuts kategória.
2: Ja, ez ilyen teljesen mind-blowing felfedezés volt számunkra. Ez,
1: hát most én szerintem az is rajta van a pendrive-omon egy objekt remixe a Subtract, emlékeztek rá? Subtract, SBRKT
0: igen,
1: harc, és neki volt egy ilyen nagy hitje, ami egy ilyen langyi dolog szerintem, és annak van egy objekt remix, ami szerintem az egyik ilyen legélesebb ilyen tánctrack, amit ismerek, és simán el tudom képzelni, az is izének van kezelve csak remixnek, tehát hogy az a technikus terminus itt a többszörözés, tehát az a remix az egy többszörözésnek van véve, tehát igazából többszörözöd az eredetit, és egy picit így megekúzott, kb. Így van ezt tekintve. És az átdolgozás az a Bach és Jeremiah Soft, de az egy ritka esemény, olyankor kell neked Bach-tól engedélyt kérni, ugye ő már public domain, úgyhogy ezt nem tőle kell, hanem a Magyarországon az Artisjustól.

0: De hogyha te csinálsz egy Rolling Stones remixet, akkor arról nem kell engedélyt kérned, mert hiszen te csak egy ekuzod azt, tehát egy ilyen izé.
1: Igen. Na de hogy ettől még a Rolling Stones beperelhet téged.
0: Igen, de...
1: Személyiségi jogokra hivatkozva.
0: Igen, tehát hogy gyakorlatilag, hogy ízléstelen
2: igen. De nekem, már bocsánat, ha már itt tartunk, akkor én logikusan jártam el a Billy gondolkodásommal, hogy valamilyen régi nagyhatású klasszikus zenőszerzőnek a munkáját elég alaposan eldolgoznám, és akkor ez történt, ezen gondolkodtam, hogy kire menjek rá, és én csináltam egy John Cage remixet is, vagy átdolgozást, csak aztán ott rájöttem, hogy ott még nem járt le John Cage halála után a, nem tudom, 70 év, ezért azt nem is rilizeltem sehol.
0: Na ez nem volt logikus, ez nem volt logikus. Mert az, hogy public domain vagy nem, tehát lejárt a 70 év vagy sem, az teljesen független olyan szempontból nem független, hogy a public domainnél biztos, hogy megkapod az engedélyt, hiszen public domain. Tehát nem kell olyan jellegű engedély, hogy a szerző belemegye. De az, hogy most azt is mondhatta volna a bizottság, hogy ez nem a te edited, az nem edit, hanem egy ilyen ártalmatlan remix, úgyhogy az megmarad annak a Bach számnak, és ezért te be se tudod jelenteni, mint saját szerzemény. Azt mondják, hogy ez maximum kiadhatod, tehát kapsz egy kiadói számot, de szerzői számot nem tudsz kapni, mert ez ugyanaz a szám.
2: Ja, értem.
0: Most, hogy John Cage-re mész rá, és úgy döntenek, hogy ez szerzői belenyúlás, ha úgy döntenek, hogy nem szerzői, akkor simán
2: nincs.
0: Kiadhatod.
2: Ja.
0: Ha úgy döntenek, hogy szerzői belenyúlás, akkor viszont beszélni kell a faszival, hogy akkor mármint az jogtulajaival.
1: Na igen, bocs, de tehát, hogyha nem kell engedély a John Cage-től, hogy remixelhess, és te egy remixet csinálsz, és állítólag csak akkor perelhet, hogy személyiségi jogokra hivatkozva, hogy az ő ilyen, nem tudom, képét sérti az, hogy te milyen szar zenét csináltál az ő jó zenéjéből, a John Cage jogutódjai beperelhetik a Gábort?
0: Be, igen.
1: Személyiségi jogokra.
2: Akkor pont ez az, hogyha én nem akartam ezt az egész hercehurcát, és mivel elég alaposan belenyúltam mondjuk a John Cage számba, ezért ott kellett volna a John Cage jogutódjától egy...
0: Igen, de nem a izé miatt, tehát nem amiatt, hogy te remixelheted-e, hanem ha elébe akarsz menni annak, hogy neki ez annyira ne tetszen, hogy ő majd személyiségi jogokra hivatkozva, hogy ő az ő művészi teljesítményét megsérti ez a zene. Tehát nem egy copyright issue, hanem egy személyiségi jogok issue. De hogyha te ki akarod zárni, hogy ő megsértődjön, hogy micsoda dolog ez, amire valószínűleg nem fog egy Jeremiah Software John Cage remixre, akkor megkereshetnéd, de ez nem az eset, mint amikor, nem tudom, egy filmzene John Cage szól valamilyen filmen.
2: Persze.
0: Ott kell tőle copyright, itt meg nem. Na jó, hát ez egy nagyon-nagyon
1: bevezetés a szerzői jogba óra vége.
0: Hát igen, de ez deep dive, vagy hogy is mondjam, ez a master kurzus. Szóval a tizedik szülinapja van az MMN-nek 2026-ban, és már te vagy a írnokunk, Bori, vagy nem is tudom ezt, hogy kell mondani. Május környéki amúgy a születés, nem?
1: Igen. Egyébként megkockáztatom, hogy konkrétan május 16, de nem vagyok biztos. Erre úgy jöttem rá, hogy amikor migráltunk a Ghostra, az új blog motorra, akkor egy csomót kellett így exportálgatnom a WordPress-ről, meg fixálgatnom ebben a JSON file-ban, meg stb. Ez egy másik deep dive lehetne, de ezt ki se nyissuk ezt a kaput. És akkor így elmerültem egy kicsit ezekben a tartalmakban, így felfedeztem egy csomó vicces dolgot, amit...
2: Igen, tehát május 9-én jött ki a Carl Underwater szóban forgó self-titled anyaga, és rá egy hétre, május 16-án pedig meg is született az első cikk róla, ami az első MMN cikk ever, amit ugye... a ma is zenélő, DJ-ző, Puskár Krisztián Splatter néven fog, ő írta a cikket, és ő is DJ-zik ma nálunk.
1: Na, hát ez pedig, amikor ezt a dátumot bedobtam, akkor amúgy ennyire nem állt össze a kép, úgyhogy ez, az, hogy ez ennyire fontos, az véletlen. De ja, amikor ezt ilyen, most amikor egy másfél éve migrálhattunk, vagy igen, egy legalább, nem. Kettő talán még nem. De mint a tavasz lett volna.
0: De nem 25 volt szerintem, hanem 25.
1: Lehet, hogy létezik, hogy két éve migráltunk?
0: Szerintem létezik. Mert ugye ez szerintem erre hivatkoztunk már rosszul, hogy 25-ben történt, de szerintem 24-ben. Mindegy, ez megint csak egy
1: hogy,
0: nagyon...
1: De hogy akkor én felírtam előre a naptáramba, hogy jön a 10. születésnap, és hogy ne felejtsük el, és aztán rohadtul meg is lepődtem, amikor ez visszaköszönt jó sok idővel később.
0: Szóval... Igen, hát... tehát, hogy mai szülinap... Akkor ez is kiderült. Én az megvolt, hogy május, de hogy ennyire kuráns ez az egész, és nem is kellett a póknak nagyon sokat fizetni azért, hogy megkapjuk ezt a mint most egy kicsit úgy érzem magam, mint hogy ilyen extra rendszámunk lenne. Na és akkor, ha már szóba hoztad, tehát mondtad, hogy szóban forgó, hát most azért forog szóban ez a cikk, mert te megforgattad szóban, meg forog még a szülinapi zinen is. Mert hogy van egy szülinapi zin, amit ma kaptunk frissen a nyomdából, nagyon köszi a Girosz nyomdának, és Métének, Lakos Máténak a designér, az meg ultra szuper köszi, és hát ugye az se véletlen, hogy neki kell megköszönnünk, mert ő kreálta az MMN logót 10 éve. Most azért bizonytalanodtam el, mert ott voltak azért, tehát hogy volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen ilyen setup time valahogy, hogy pontosan mikor lett az látható, az abban most nem még biztos. Na és írtunk egy bevezetőt.
2: Te írtad?
0: Közösen írtam, most én jegyzem, szóval formálisan igen, de mint mindent, ami kimegy, mint mindent az, na, akkor így mondom, mint mindent, ami kimegy a MMN-en, azt egy ideje közösen szerkesztünk, ami igen. Munkafolyamatilag úgy szokott kinézni, hogy valaki az ilyen driver, tehát aki az ilyen document owner, vagy project owner, és a többiek azok reviewerek, és csak ezek alól kivételek például a hírleveleink, és ez azért, tehát erre ezt így valami, tehát hogy így igen, tehát hogy ennek megvannak az okai,
2: de hát nem... inkább management, időmanagement, mert így nem lenne kapacitás még azt, mert általában nem tudom, csütörtök este, vagy péntek reggel írja az aktuális hírleveles a hírlevelet, én legalábbis így szoktam, nem tudom, ti hogy voltok vele, és azt még elég nehezőnek vitelezhető, hogyha azt még egy vagy nagy isten két ember még reviewzne.
1: De hogy szerintem ez egy nagyon jó rendszer, szerintem mert is. Azért kevés olyan dolog van az MMN-en, amit így nem olvasok, mielőtt megjelenik. Vannak ilyen durva ecskézek, amikor valaki így kiesik a szolgálatból, és akkor egy reviewer elég, de valójában túlságosan perfekcionisták vagyunk ahhoz, hogy ezzel így nyugodtan aludjunk.
0: És ezt szoktad várni, ugye?
1: Nekem ilyen ünnep, de mert egyébként Gábor néha kicsit később rakja ki a hírlevelet, mint mondjuk én így szeretem letudni a nap elején, és akkor mindig így az egész napom izgulással telik, hogy mikor
2: számítja. Legutóbb fél kilenckor.
1: Ja, nagyon tempós volt.
0: Igen, kicsit olyan, mint nektek, nem, mint képeslapot kapni, én szoktam érezni magam. Igen. Szóval...
2: Én is mindig várom a ti hírövelejteket.
0: Kezemben tartom ezt a kiadványt, és igen, szóval van benne egy felkonf, amit én draftoltam, de aztán azt is közösen szerkesztettünk, vagy reviewztunk, és ezzel az első cikke kezdődik, hogy ezt megemlítjük, és akkor találhat minket Ipapa, szerző nevén Ipapa, de ugye ez a coming out, ez meg volt többször, hogy vagy összekötés, vagy nem.
2: Remélem.
0: Csak úgy mondjam-e, vagy ne?
2: Szerintem mond, persze.
0: Nem tudsz róla?
1: Nem tudom.
0: Aha. Akkor... Na most ez azért...
1: Homály?
0: Nem, figyeljetek, akkor... Akkor szóval, akkor így, figyeljetek, ezt figyeljetek. Na, szóval, akkor megpróbálok ebből kikanyarodni. Tehát van egy olyan, nagyon sok jó szerzőnk van, volt az MMN-en, az egyik ipapa, pont. És akkor megyek tovább ebben a felkompban, az in felkompjában, és akkor ott szóba hozzuk, hogy egy bizonyos Új Bála, akinek ipapának is, és Új Bálának is shoutout, akik valószínűleg két különböző ember, de lehet, hogy nem. Szóval, hogy hogy az MMN-nek mindenféle, ezt leírja ez a szöveg, hogy próbálkoztunk a zene újságírásból kiindulva, de inkább egy ilyen független zené aktivizmus volt jellemző az MMN-re, és akkor volt egy olyan track is, hogy volt ez az ismeretség, mert azért itt az egy picit arról is szólt az MMN, hogy mindenki ismer mindenkit, nem csak az újságírók, meg önjelölt újságírók egymás közt, de a zenészek is. És egyébként ez egy ilyen awkward helyzetet is eredményezett, meg dilemmákat, hogy ugye sokat agyalgattunk mi így mikrofon előtt, meg tehát kikapcsolt és bekapcsolt mikrofonoknál, hogy
1: mikrofon nélkül is.
0: És mikrofon nélkül is, hát az a kikapcsolt mikrofon specesete.
1: Valamilyen távolságban
0: létező
1: kikapcsolt mikrofon.
0: Szóval, hogy a negatív kritikával hogy lehet egy ilyen mini szkénában élni, vagy kell-e, vagy ilyesmi. Na és szóval zenei aktivizmus, és akkor meg az, hogy ismerjük a szerzőt is, akiről írunk, és Tulipán Máté, akinek a zenéjéről szólt ez az első bizonyos MMN cikk 10 éve, ő Los Angelesben él és alkot, azóta is, és volt egy olyan projekt ötlet, hogy az amerikai, azt hiszem az egy amerikai micsoda
2: nagykövetség,
0: köszönöm, nek egy kulturális pályázatára adtunk be egy olyan pályázati ötletet, hogy Új Bála producer, tehát ő egy zenész, ilyen projekt néven nagyon sokat zenélt, most ha valaki jól követi az Új Bálával kapcsolatos híreket, akkor tudja, hogy most más alteregók is megjelentek, amint voltak is, csak most talán nem tudom, hangsúlyosan van. Na szóval, hogy ő elvisz egy szaxofont, Tulipán Máténak a szaxofonját elviszi Los Angelesbe, és ez egy picit szerintem így a független zenérei tök jól. Most azért, nem is, azért is beszélek róla ilyen sokat, mert zavarban lettem hirtelen, kettő azért, mert Új Bála zenéről nagyon sokat szólt az MMN, mert egy nagyon meghatározó szereplője volt a független zenének. Van ez a nem confirmed ipapa sejtett vonatkozás, aki nagyon-nagyon sokat adott az MMN-nek, és a független zenék a realitások azért az, és az MMN-t is szerintem az, nem tudom, alkotta, formálta, hogy nincs pénz soha semmire. És akkor ezt próbáljuk valahogy túlélni meg ennek ellenére, vagy pont ezért. Szóval kicsit van ilyesmi. És akkor próbáltunk arra pénzt szerezni, hogy a szaxofon, aminek ott kéne lenni a zenénél, de azért nincsen, mert valószínűleg nem tudja az ekonomin elvinni magával, tehát ilyen banális okok vannak, az elkerüljön oda, és ha már oda elkerült, akkor az ne legyen egy ilyen, nem tudom, a lábnyoma olyan óriási, akkor ott legyen, jöjjön létre valami közös zenélés, azt adjuk ki. Ami szerintem egy zseniális projekt ötlet volt, csak valamiért nem lett támogatva, és akkor ez így meg sem valósult. Én nem is tudom, hogy azóta az a szaxofonnal mi van, hogy az elkerült-e végül Amerikába. Igen. Szóval, hogy az int azt érdemes megpróbálni megszerezni, ez egy very limited egy példányban. Egy hajtogatós formátum.
2: Volt küzdés a nyomtatásról, úgyhogy nem lesz repress, most mondom.
0: Hát vagy de. Mindenesetre egy nagyon szép poszter, amit kaptok. Hogyha kiajtogatod, akkor az egyik fele egy poszter, a másik felén pedig van ez a már említett intro, van egy, egy kvíz.
3: Keresztrejtvény.
0: Nem, én most sorrend igazából, amire gondoltam, hogy kvíz, az nem kvíz, hanem az egy statisztika. Az, ha már így nekem attributáltátok az intro szöveget, akkor én viszont most visszaattributálok. Ez Borinak a statisztikája jelképe. Tehát, hogy ilyen a dadaizmus és realizmus határán valamiféle ilyen műfaj.
3: Csupa hasznos infó, de ki belőle?
0: Mint például na az, nem tudom, hogy hasznos-e vagy sem, de unexpected, hogy több M-et használ a magyar nyelv, hogyha ezt most így extrapoláljuk ezt a findingot, akkor több M betűt használ a magyar nyelv, tehát Mártát, mint Norbertet, ugye?
1: Igen, fordítva. De... Mi?
3: Norbertet használ többet, igen, mint Mártát.
0: Ja, aha.
1: De azért ez, tehát sajnos be kell vallanunk, hogy ez nem egy új nyelvészeti finding, hogy kicsit le vagyunk késve erről, már sokkal korábban megszámolták okos emberek, hogy melyik betűből mennyit használunk átlagosan. De mondjuk visszaigazoltuk ezt a teóriát.
0: Igen? De. Ezt akkor láttad, és akkor ez nem csak az MMN-nél van így, hanem a magyar nyelvben, hogy ezt...
1: Igen.
0: Jó, oké. Okay. Egyébként sok cikkünk, vagy nem sok, de volt cikkünk, ami nem magyar, de túlnyomulni ezt
1: egyébként
0: magyar.
1: Szerintem ez, mintha azt olvastam volna, hogy az angolra is igaz.
0: Aha, aha. Hát igen, közös gyökerek. Ja igen, a címlapot átugrottuk, az a MMN 10, tehát ez az innek a neve, nem meglepő, és az összes cikkünknek a címe ki van nyomtatva.
3: És feles betűtípussal, betűmérettel.
0: És azt állítjátok, Bori, ugye te merted ezt állítani, hogy ez olvasható. Tehát, hogy kivehető, hogyha
1: bizonyos címek olvashatók.
0: Hmm. Igen. Tehát, hogy ez is megint csak a dadaizmusnak, a realizmusnak egy ilyen spektrumán vagyunk.
1: De ezt feloldandó, az MMN oldalon minden cikk címe kiválóan olvasható.
0: Igen, 4K-s az MMN honlap. És akkor van még egy új műfajunk, ugye, Gábor, mondhatjuk. Te hoztad be az MMN életébe a képregényt.
1: Keresztrejtvény, de én is következetesen képregénynek hívom egyébként.
0: Jó, a kvíznek hívom a statisztikát, és képregénynek hívom a keresztrejtvényt.
3: Képregényünk is volt egyébként.
1: Volt.
0: Az viszont nagyon régen.
3: Régen volt. De...
0: Holtlenszky dolgai.
3: Így van.
0: Szóval ez a keresztrejtvény, ezt azt hiszem a...
3: És már több egyére.
0: És a hírlevéllel hoztad be,
3: az,
0: nem?
3: Így van.
0: Igen, és a szóval van egy, hát egy
3: és zenei... mindig van valami megfejtés.
0: Nem mindig. Nem csak...
3: Hogy?
0: Nem mindig. Volt, amikor nem volt.
3: Tényleg?
0: Aha. Igen. Volt, amikor most nem elhet. Volt, és majd visszanézzük.
3: Jó, elhiszem. Nem, vitatkozom.
0: Ki is mondódott.
3: Elhiszem.
0: Mindenesetre itt a megfejtés az lesz, hogy OPN zenélt már ezen sport alá. Egyébként az, hogy OPN az kb. Olyan, mint a boc. Tehát, hogy az így...
3: Igen, olyan, egy akronéma. Aha. Magyar nevén egy mozaik szó.
0: Jó, de hogy mennyire... Tehát a boc az azért az ilyen insider, nem? Tehát, hogy...
1: Hát.
0: Nem? Az OPN az...
1: Szerintem nem.
3: Az igaz, hogy hogy OPN ezt gyakrabban használja maga az artist önmagára, meg úgy a sajtó is jobban használja. Ja, igen... Bocot is, de most ezt azért nem feltétlenül oldalán feloldhatjuk, de azért nem oldalán fel, mert ez is egyfajta ilyen kis rejtvény, hogyha tudod, akkor közelebb vagy a megoldáshoz, ha meg nem, akkor fejtsd meg.
0: Minden esetre ez szerintem egy ilyen, nem azt mondom, hogy ez a legnagyobb gíkségünk, mert OPN-t idézni az szerintem még a nem tudom, a... Ha ma origóztunk, akkor még az is lehet, hogy a nem tudom, elmúlt 10 évben OPN az meg... Ti mit tippelnétek? OPN volt origón bármilyen formában az elmúlt 10 évben?
3: Kétlem.
0: Kétled, aha. Mondjuk, akkor menjünk visszafelé Telexen volt, Open, szerintem volt, nem?
3: Hogy most van ez az after.
0: A filmizé miatt, nem?
1: A film kapcsán.
0: Szóval a OPN az kb. Nem tudom, mondjuk nem tudom, az új Aphex Twin, vagy nem tudom micsoda. Szóval ő így azért átmegy már, ha nem is a normiba, de hogy azért mindenképpen a komercionálisba, de hogy van ott... 5 percet beszéltünk róla, és akkor fel is oldhatjuk. Van Otrix Point Never a teljes név, és annak a rövidítés az OPN, és igen, a megfejtés az lesz, hogy OPN zenélt már ezen sport alá, és van egy tortánk.
3: Bárcsak igazi lenne.
0: Torta a múltba vagy? Hát, mindig.
3: Mindig.
0: Mindig.
1: Elintézzük.
3: Mert hogy igen, Péter arra gondolt, hogy a ezen a kis zinnek a hátoldalán van egy torta rajzolva.
1: Az, hogy melyik az eleje és melyik a hát, az challenge-elhető, de van két végpontja.
3: Az biztos.
1: Na, viszont, ha már így végigbeszéltük a tartalmat, én azt néztem, hogy agyalgattunk azon, hogy hogyan írd alá ezt az előszót, amiről neked volt egy markáns véleményed, és nekem is lett volna egy markáns ellenvéleményem. Természetesen nem akarom lenyomni a torkodon, hogy milyen nevet használsz a dolgok aláírásához. De hogy akkor egy ilyen anti-coming out-ot lehetne csinálni, ha már így lassan feloldjuk az összes rejtőzködni kívánó szerzőnket, hogy kicsoda Gamma V.
0: Egyébként én megmondom őszintén, hogy elbizonytalanodtam, hogy minthogyha a véglegesben az lett volna, hogy ott lesz a Gamma V, nem? És aztán valahogy kikerült onnan. Igen, szóval én sokáig Gamma V néven írtam az MMN-re, és aztán egy ponton átneveztem ezt a becsületes nevemre, ahogy mondani szokták. Hát ez egy ilyen, nem tudom, a gamer nevem úgy, hogy nem használtam soha gameben, tehát hogy de, hogy valami olyasmi.
1: Gémeltél, de nem ez volt a gamer neved?
0: Hát,
1: vagy nem gémeltél?
3: Volt ez,
0: mondjuk, hogy ilyen fórum, és amúgy a Gamma GT az egy fontos májenzim. Most ez egy hosszabb sztori lenne, hogy miért lett aztán ez, miért került be, de ez onnan van, ez a Gamma GT-ből van a Gamma, és nem pedig. Csak aztán az MMN, a pre-MM, volt egy ilyen pre-MMN, ilyen útkereső időszak, és akkor voltak a műszans pulik, a mű az ugye az izében a görög betű, ami a zenében jelen van valószínűleg főleg a mi ez a kiadó, Planet meg a fasz, igen, a Planetmű, meg a főnöke,
3: akivel
0: az egyik jelenlévő, a stúdióban jelenlévő ember zenélt is. Hogy szokták mondani, megosztott a színpadot, igen.
3: Előmelegítettem neki, mondjuk.
0: Vagy ő átvette a hőjét, a te hőtet. Na szóval, és volt ez a, igen, és egyébként a mű az a, ugye a mikroprocesszornál, mert ugye ez a 10 a mínusz hatodikonnak, azt hiszem a matematikában az ilyen shortcutja, és a, vagy pontosan a mikronak a shortcutja, és a mikroprocesszort azt szokták, tehát nem tudom, a BME-n, amikor a diákok jegyzeteit olvasod, akkor a mikroprocesszor az úgy van írva, hogy egy mű és P, vagy mű proc sokszor. Szóval az, van egy ilyen nerd, vagy ilyen geek, ilyen kicsit ilyen, ha tetszik, chiptune, ilyen áthallása a műnek, és aztán a gammának is emiatt, hogy a gamma is egy olyan betű, most így olyan régen jártam egyetemről, hogy elfelejtettem, hogy a gamma miket jelent a matekban, meg a fizikában, de nagyon sok dolgot. Ugyanúgy, mint a mű, az egy fontos, ugye az első a görög ABC-nek az első, igazából nem is az első, hanem kb. Az összes betűje az nagyon az használva van a matekban, fizikában, tehát a természettudományokban. Úgyhogy a gamma emiatt is, de egy nagyon erős dolog ez a myenzim vonal is. És a V az pedig, a dupla V az pedig szerintem, ha jól emlékszem, Wurlitzerből jött, ami Én nem is tudom, hogy milyen az talán ilyen osztrák terminus, a Wurlitzer, de, minden, de a jukeboxnak egy, a, ha jól tudom, a, még lehet, hogy a magyar, ez egy magyar szó is, nem tudom, de, de a németül ez, ez a jukebox, a Wurlitzer. Ez egyébként nektek valamit mond ez a Wurlitzer szó?
1: Hát így, így rímel valamire a fejemben, de pontosan...
3: Tehát az az, esz, az az eszköz, ami a általában kocsmákban mi... van, igen, igen, bedobsz igen. pénzt, és akkor gondolom ez még az a rendszer lehetett, amikor egy lemezt igen, vett igen, ki, igen, és igen. tette fel, igen. és megszólalt
1: az a Wurlitzer. Hát így könnyen lehet, hogy a magyar is használja, mint oly sok mást, de azért nem annyira hangzik magyar szónak, mint német
0: nem.
3: szónak. Igen, de értem, hogy gondolsz, hogy, hogy a colstok szót is használjuk magyarul, ugye a Wurlitzert is. De szerintem erre van egy magyarabb kifejezés.
0: Zene doboz, nem?
3: Valami. Hogy?
1: Zenegép.
0: Zenegép, az. Szóval a Wurlitzer az az, és a W az a Wurlitzerből jön, és akkor a gamma V az ennyi. És a Wurlitzer az amúgy a izéből, a, tehát az, hogy, hogy az MMM, tehát végül is egy zenei blog is, végül is egy Wurlitzer, mert zenét játszik.
3: Neked vannak személyes kötető, személyesen kötető emlékeid? Wurlitzerhez láttál ilyet gyerekkorodban?
0: Fú, reméltem, hogy erre nem kérdezel rá, de majd jön a Leidáland is, és megkérdezzük. A, volt Berlinben, mi Andrissal volt egy pár év, amikor egyszerre laktunk ott, és lógtunk is. Ugye fog játszani Szent Leidáld a Second néven Andriss. És akkor volt egy kocsma, oda is jártunk Hébe-Hóba, ami egy ilyen nagy ilyen metrok zenekar frontemberének volt a kocsmája, és elfelejtettem a ezen túl kb. Mindent ezzel kapcsolatban, tehát hogy melyik zenekar, és mi volt a kocsma neve. De egyébként a Zonenálétól, ami amit egy 40 perce, 45 perce a Nagyforvos utcahoz hasonlítgattam, közelébe volt ez a, nagyon közelébe igazából onnan így, nem tudom, így lekanyarodva 10 méter. És akkor ott volt egy nagy, az egy nagyon, egy ilyen epic bár volt, szerintem tippre még most is megvan, és ott volt egy epic jukebox, ami már réges-rég, az már egy ilyen legacy nosztalgikus objekt volt, de egy olyan izével, egy olyan repertoárral, ami egyáltalán nem jukeboxos. Tehát, hogy ez a zenehet főni, az valahogy így megcsinált, hogy ott a tizék, nem tudom. Mondjuk a Pixies az lehet, hogy pont sok helyen lehet jukeboxba, de hogy tele volt ezekkel a, az ő nem tudom, korszakának az ilyen alter, főleg ilyen alter alternatív, ilyen indis, ilyen rockos, ilyen, tudom, hogy Shellac volt benne, ha jól emlékszem, meg ilyen, izé, ilyen a jukeboxhoz képest ilyen obskurusabb dolgok, és azért az, az, az izé volt az az epic, azt ott pörgették tényleg a, az ilyen, ilyen zenehedek, sok ilyen zenehed járt abba a kocsma, és akkor az így izé pörgött. Úgyhogy kb. Ez, de inkább egy ilyen izé volt, egy metafora, értem. Mint oly sok minden. Ja.
1: Volt még egy kérdés, amit fel akartam tenni, mert hogy már így csetelgettünk erről, de olyan igazi fény nem derült el erre a dologra, és ahogy lassan így a végéhez közeledünk, utánunk Rute et Silvio fog zenélni, és hogy neked volt egy közös projekted vele gyakorlatilag, még sokkal azelőtt, hogy mondjuk mi megismertük volna egymást, vagy talán még azelőtt is, hogy az MMM megszületett, és akkor gondoltam, hogy erről így meg lehetne emlékezni, mert hogy még kérdezted is, hogy ő tud-e erről, hogy ő zenélte már MMM bulin. Tipre nem. Nem tudom, hogy hallgat-e odakint, de...
0: Ja, ezt még nem kérdez, majd most a rádióműsor után meg...
3: Nem hallja most.
0: Megkérdezhetjük majd. Aha. Mert hogy akkor ez még ez a konfrontáció nem volt meg.
1: Szerintem nem nagyon. Vagy...
0: Na, akkor nagyon kíváncsi vagyok, mert nem tudom a választ. Tehát én sem tudom a választ, te se. Meglátjuk, hogy ő mit tud az egészről. De, és egyébként az azt hiszem, hogy, hogy Gamma Wurlitzer néven ment, tehát a, legalábbis a, akkor ez még ilyen Facebook idők voltak, azt hiszem tizen, azt elküldtem neked is a posztert, azon igen. volt dátum, én 14-re emlékszem. Akkor még nem éltem itthon, akkor ezt ilyen expatként szerveztem itthon a amicsoda, mi volt a neve, Vágóhíd. Emlékeztek a Vágóhídra, ahol még a, volt egy R33 nevű ilyen tanya. Meg volt egy ilyen shady, ilyen rockkocsma is. Meg mik voltak még ott? Ti jártatok oda amúgy?
1: Én voltam egyszer-kétszer.
3: Ez szép, hol volt
1: szép emlékek, sorok
0: se. Vágóhíd, a Lágymenső híd, Pesti híd fő.
3: Nem, én nem voltam ott.
0: Nem?
3: Nem.
1: Ez az a hely, amit, hogy ilyen teljes kört bejárjunk, akkor így nem csak az elmúlt 10, hanem az elmúlt 16 évre tudunk visszatekinteni, mint oly sok más ember is. Ez volt az egyik első hely, amit így ilyen mondva csináltok okkal, ilyen rendőri benyomulással.
0: Félig mondva csinált. Szerintem, hogyha az Arzenált, annyira mondva csinált, mint az Arzenálnak a büntie. Tehát, hogy szerintem azért, ja, de mindegy, nem, most nem akarok lenni ilyen, nem menjünk ebbe bele.
3: Jó.
0: De bezárattak, igen, ilyen rajtaütés, ilyen
1: így, hát az ilyen volt, rajt, hogy azért az R33-on voltak, mit tudom én, koncertek, meg volt ilyen közösségi tér, oda így jártak délután freshelni az emberek, szóval nem annyira direkten foglalkozott mondjuk úgy egy szórakoztató iparággal. És akkor kiválasztottak egy talán a bulit, ahova bementek, és azt hiszem, hogy nem is, kb. Ilyen annyira komikus volt, mint az aurórás eset, amikor bementek a Kender workshopra, és akkor találtak fél gram füvet, szóval így nem ilyen nyomatékos dolog volt ez egyáltalán, és akkor kiderült aztán, hogy ez az egész azért van, mert oda valaki, nem tudom, hotelt, vagy parkolót, vagy faszomat akar építeni.
0: Fordulj meg.
1: Látom.
0: Megérezted, hogy vagy megbeszéltétek, hogy bejössz erre a...
4: Boldog szülinapod.
0: Köszöni szépen. Nem is tudom, hogy kell egy tárgy.
3: Ludé stúdió jelenleg.
0: Na de akkor egyébként, nem tudom, hogy ezt hallottad-e, vagy érezted?
3: Emlegettünk téged.
0: Meg ezzel te fogsz kezdeni, úgyhogy valószínűleg ezért jelentél meg. Igen. De hogy most éppen
1: nem
0: az
1: tudja,
0: történik.
1: Nem tudja, hogy mikor beszélek róla.
0: Éppen
1: nem szokott időben érkezni a szettekre.
0: Éppen annak a felfejtése történik, hogy volt egy pre-MMN buli a Vágóhídon 2014-ben, amit a Klub Mate Crew-val, akkor még ilyen nagyon-nagyon picibe ment itthon a Klub Mate, azóta is az a srác csinálja, Balla, Zoli.
1: Nem az.
3: Nem az.
0: És ne, úgy nem az, hogy kétszer nem az, tehát valaki őt Balla Zoli 3-nak hívja, én őt Balla Zoli 1-nek hívom. Nekem egyetem,
1: nem volt még ebben a sértődés.
0: Óriás respektem az összes Balla Zolinak.
3: Tehát nem a Galactic Jackson, és nem a... Nem
0: tudom, Thematic nem Four.
3: A Thematic Four, nem. Ő is Balla Zoli?
0: Igen. Nekem Klub Mate Balla Zoli a Balla Zoli 1. Ő nagyon durva projekteket csinált Budapesten, a zenei szubkultúrának ő egy ilyen godfatherje, és akkor vele, és a Klub Máténak, a Magyar Klub Máténak is a godfatherje, és vele csináltunk egy bulit a Vágóhídon 2014-ben, ahol te játszottál.
4: Oh, wow, köz jó régen volt.
0: De rémlik valami, hogy ott így sétálsz a Vágóhídon, ilyen full industriál, így nem is tudom, tehát nem vinilt hoztál szerintem izét, már akkor is a pendrive-odat hitipre, vagy CD-ket, vagy nem is tudom, mert nem élőztél, hanem DJ-ztél, és azt tudom, hogy egy volt akkor talán ponton, vagy valami ilyesmi, valamelyik inkarnációja, és akkor ott zenéltél, és onnan jöttél át, vagy oda mentél át mi utánunk.
4: Hát nem tudom, emlékszem, hogy szerint akkor még az ilyen CD-s korszakom volt, és ilyen filasztollal írtam fel, hogy ez house, ez micsoda, és ilyen, és így mindig ilyen gyönyörűen kinyomtattam a tracklistet, hogy tudjam meg a BPM-eket, én nagyon ilyen.
0: Akkor ilyen, még kellett tényleg a CD-jé.
4: Őskorszaki recordbox. Még mindig megvan egyébként, és egyébként állandóan a kánszor jövök haza, anyum mindig mondja, hogy vigyem el ezeket a CD-ket, mert még valahol biztos fogom őket játszani. De mondtam, hogy ezekben a mai CD-zsikben már nincs ilyen, szóval nem.
0: Na ezt akartam mondani, hogy tudod-e, hogy azt hiszem ez, most így innen, én pont nem látom, ebbe van. Sincs már, ebbe ezt van, túl. Jó. Igen. Tehát hogyha hoztál, akkor no problem.
4: De azon nincsenek regik, én meg ilyen regis cuccokat hoztam, mert öregszem.
0: Ú, de jó. Akkor mindig is öreg voltam. Szóval, hogy nem tudom, hogy akkor ezek szerint, tehát hogy nem emlékszel rá, ez a válasz.
4: Nem.
0: Aha. Nagyon, vágó, tehát igazából nem. Nem egy nagy, most erről nem beszéltünk a, nem tudom, a live gigekről, hogy így hogy az ember próbálkozásait, és hogy ez egy ilyen pozitív sztori volt, semleges vagy negatív, de az egy olyan sztori, az olyan buli volt, amiben nagyon sok meló ment, elképesztő kulissza volt ott a Vágóhídon, és gyakorlatilag ilyen, tehát hogy ilyen no crowd helyzet. Ja, és de megmutattad Szilviónak egyébként, Bori, a flyert?
1: Hát most az Istennek nem találom, de elő fogom túrni.
0: Ezt még tehát most zenélj nyugodtan, és készülj valami nagyon, tehát ez tényleg olyan lesz, mint amikor ülsz egy ilyen hogy hívják azt, analisztnál egy kanapén, és akkor így elődik valami nagyon, legalábbis nem nagyon epik.
4: Szerintem, ha meg lesz a flyer, akkor le fog esni, hogy így mit éltem át akkor.
0: Jó, nekünk viszont át kell adnunk ezt a stúdiót, nem másnak, mint neked, Rútétnek. Úgyhogy boldog szülinapot kívánunk az Evamennek.
1: Boldog szülinapot!
0: És gyertek a pókba, 11-ig mennek majd a fullos zenék, Facebookon van esemény, most nem fogjuk a többieket elmondani, kettőt mondtunk azt hiszem ki, Rútét és Szent Lejdel de Second.
3: Szerintem kimondhatjuk a
0: többi közösséget,
3: én tudom sorolni, egy pillanat, és mondom is.
0: Lesz Alpár.
3: 5-től 6-ig Rútét, 6-től 7-ig Alpár DJ-zik, 7-től 8-ig Szent Lejdel de Second. Szintén DJ-zik, gondolom. 8-tól 9-ig én DJ-zek, 9-től 10-ig Splatter, 10-től 11-ig pedig rejtélyes Dana and Scully.
0: Igen, X-akta.
1: Legjobb bookingunk valaha.
0: Ja, ott is bejön ez a kriptikség. Úgyhogy gyertek a pókba, és most jön Rútét.
3: Cső.
1: Cső.
4: Köszönöm.

0: Hallo,
1: hallo. Hallo, Asta. Szia, Bori, hallasz? Ez így nagyon profi, nem? Hogy a közönséget megkérdezni, hogy hallatszódunk-e.
0: Csak úgy tudjuk.
1: Szóval... esős idő van, a repülési idő még 4 óra. Szóval ez az MMN magazinnak a 10. születésnapja, és nagyon jó zenék mennek egész délután este olyan zenészektől, akik ilyen meg olyan módon szorosan csatolhatók a magazinhoz. A 4 órától 5 óráig a 3 szerkesztő magazinnak, aki a főszervező is ennek az estének, Bori Gábor és jó magam, úgy hívtuk magunkat az MMN ilyen trippet, hogy független zené aktivizmus. Szóval ezek a zenészek, igen, mindenféle, nem is a minőségben, az azt hiszem egy rossz szó lenne, mert a minőség az 10/10 mindenkinél, inkább tényleg műfajban kontributáltak, és az MMN-nek nagyon-nagyon kedves zenészei. Na és eddig, akik zenéltek 5-től 6-ig Route 8, Regizet, saját elmondása szerint, bocsánat, saját karrierjének, vagy eddigi karrierjének a leglassabb szettje volt, és 6-tól 7-ig pedig Alpár zenélt, és most azt hiszem szkuzálni kell magunkat, mert Alpár zárójelben DJ, így raktuk a line-upra, és ez végül is nem tudom, 35%-ban igaz is, vagy 56-ban, de nagy százalékban nem igaz, mert ezek, és figyeljetek, kapaszkodjatok meg, kiadatlan és hallatlan számok voltak kizárólag. És most pedig jön Szent Leida the Second, 1 órát fog játszani ő is, és aztán a továbbiakról majd még értekezünk. De most még annyit az előjáróban, hogy vegyetek zint, a pogácsás asztalon van az én, a bejárattól jobbra, hogyha hátad mögött van a Nagyfaros utca. Tudtok fizetni különböző módokon. 2000 forint, vagy a rendszerváltás óta 6 euró. És még azt szeretném elmondani, hogy 8 órakor kezdődik majd egy kvíz, amin értékes nyereményeket lehet nyerni. Ez volt a szolgálati közlemény, és akkor most megy tovább a zene. Cső!
0: Ups.

0: Oly. Szóval Szent Leidel the Second szólt egy órája mostanáig, és most jön a kvíz. Frankon egy kvíz. Hogy is? Szóval ki lesz projektálás, meg minden, és digitális módon tudtok részt venni, és lesz, azt már mondtam, értékes nyeremények, amelyek nem digitálisak lesznek. És ha lemegy a kvíz, utána folytatódik a zene, Nemerov DJ-zés lesz 9-ig.
1: Mennyire kell hosszú kell?
0: És utána pedig jön Splatter, és utána pedig hogy hívják a X-aktából a csajt? Dana és Scully fog következni. Úgyhogy maradjatok velünk, és kvízezzetek mindjárt. Az egyik kezében

0: Nem lehet hallani. Most?
1: Most hosszabb.
0: 1, 2, 3, 4. De nekem mutasd. Haló, haló. Quiz kezdődik. Quiz kezdődik. Quiz kezdődik. Gyertek játszani, lehet nyerni kőbányait. Lehet nyerni kőbányait. Senki nem hall. De nem. Továbbra is lehet nyerni kőbányait. Hát mindegy.
1: 80 már akarom kőbányait.
2: Én kurvára akarok kőbányait.
0: Na, fiúk, mehet?
1: Most már hallottok? Én nem is hallottam.
0: Ha? Alatta menni fog a zene, és akkor, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor most már tényleg elkezdjük. Szóljatok, hogyha megint nem hallotok belőlem semmit, és kopogjatok be a Gáborhoz. Ilyet, zenei rádión túl hangos a zene. Na jó, amúgy kezdjük el, mert igazából elolvasni is tudja az, akit érdekel. Az volt az elképzelés, hogy az első helyezetnek egy ingyen zint adunk, de ha már van zin, mert már kedvesen megvásároltátok 2000 magyar forintért, akkor választhatok a másik két nyeremény opció közül. A második helyezetnek egy event posztert fogunk adni, és a harmadiknak egy korsó kőbányait. Úgyhogy gondolom mindenki a harmadik helyezést szeretné elérni, de nem baj. Szilveszter, kérlek. Az idő is számít. Szóval, melyik platformon született meg az MMN? WordPress, Tumblr, Ghost vagy Facebook? 2016-ról van szó. Betöltök az a? Everyone has voted. Akkor nyomd rá még egyszer. Hoppá! Hát ez nagyon, nagyon megható. Ez a fölényes győzelem. Mehetünk tovább, és akkor megnézzük, hogy ki az, aki helyesen eltalálta. Arra nyomd rá, kérlek. Ott. Pontosan. Csak azt kell nyomnod. Na, mindenki nagyon sok szép pontot szerzett. Menjünk tovább. Még egyet. De te nem kapsz ajándékot, vagy nyereményt. Te csak teszteled a tudásod. Na jó, mehetünk. Mi a magazin nevének eredet története? Hosszú lesz. Péter, mármint a Bokor, jegyezte be annak idején a Mindenki Magyarország a néppártot, amelyet Péter, mármint Márki Zaj átvett 2023-ban tőle. Peti rátenyerelt az N betűre domain bejegyzéskor, de az nem volt érvényes, ezért megfűszerezte N betűkkel. Peti akademikus életszakaszában többször publikált a Miskolc Mathematical Notes, zárójel MMN című folyóiratba. MHMM lett volna, de azt addigra már elvitték.

Ezért nem téged választottunk ennek a kvíznek a háttérzenéjeként. Valaki még nem adott választ. Szilvió magasan, és Lama IT. Hát, Dórikám. Na jó, menjünk tovább.

Mi az MMM pontos leánykori neve? MMNMNMN, MMNMNM, MMN, MMN, vagy MMMMMN.

Ajha. Egy ember. Jó, hát. Köszönöm szépen innen neked. Menjünk tovább. Ennyi, a megújult versenyszellem. Ezt szeretem látni. Ha menjünk, hát ha még behozod a lemaradást. Mehet, szerintem. Hány cikk, mármint poszt van összesen a mai nap a rendszerben hírlevelekkel együtt? 784, 711, 808 vagy 598. ...25% esélyed mindig van. Mehetünk. Szép. Két ember rendszeres olvasónk bizonyára. Ki az a kettő? Chi és Green Curry. Next slide. Az alábbiak közül melyik tag van a legtöbb poszthoz rendelve? 185 BPM, Gulyás Márton, tenisz vagy sheep?

igen, lassabban szeretünk élni. Na jó. Egyébként 2 cikk van a teniszhez rendelve, mindegyik máshoz 1 darab.

Mik az eredeti MMN háromszög végpontjai? Budapest, Darmstadt, Berlin, Budapest, Bécs, Nürnberg, Budapest, Frankfurt, Graz vagy Budapest, Köln, Dortmund.

valaki nagyon tanácstalan. Lássuk. Szép. Bokor Péter élettörténelméből képzettek, vagy akik hallgatták a mai műsort. Next. Mi a majdnem Brett színű MMN zöld RGB kódja grafikusok előnyben? 34 226 175, 251 255 22, 226 0 126, vagy 160 228 34. Komoly hitviták voltak abban, hogy ezt a zöldet válasszuk-e, vagy valami konszolidáltabb színt. Majd egy héttel később kijött a Brett.

Melyik nem track friend cím az a következő közül? Belgrád Csí, Géza fejedelem temetése, egy kiborg születése, Arthur Rambo vagy Remember the Rumpus Room? Bokor Péter tanácstalan. Hát a Belgrád Csí te írtad, úgyhogy az már egy clue.

France. És akkor az első három Lama IT Mcs. Andrew, nagyon gratulálunk! Nem tudom, hogy most mi történik ezen a platformon, de a következő Green Curry és Silvio. Silvio nem iszik kőbányait, és egyébként is becsületbeli MMN-es, úgyhogy valaki Gusztáv esetleg jelentkezhet. Bocsánat, nem tudom elolvasni már itt a nagy Andrew logó mögött. Tessék? Nem, Green Curry is abszolút fix második helyezett. Nem tudom. Az első három helyezett, illetve négy, így Silvióval kiegészülőt meghívom egy klubmatéra, hogyha szeretne. Kérlek, jelentkezzen nálam. Nagyon szépen köszönöm a részvételt. Boldog szülinapot mindenkinek, és Nemerov a DJ pultban.

6 million.

simple.

keep doing. Don't stop. Keep doing. Don't stop. Keep doing.

0: Big Shine Box.
1: Keep doing it. Don't stop. Keep doing it. Don't stop.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Tíkat szöcske kóla 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: ilyen hangot ad ki Harry Potter.
1: Félsz, Potter?
2: Mémelés. Ja, hogy igazából így be vannak árazva. És a leggagyibb az artist. És utána az összes...
1: Az art handler a leggagyibb. És fentről lefele mennek.
2: Ja, én azt hittem, hogy ez kicsit ilyen önostorzó, hogy az artist így beárazza magát legalóra, de ő egész jó helyen van, nem?
1: Hát, az instant kávé, ez nem olyan rossz.
2: És mi a különbség az art handler és az art dealer között? Akkor az art handler az az, aki a... Ja jó, az, ő az ilyen szertáros kávé. Aha, aha. És akkor ő a legcsicskább, aztán az artist.
1: Mi a kurátor, vagyok a kurátornál is a McCaffrey, az kicsit izé.
3: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacson Rádió.
0: Tech felhő ajánló.

0: mic.
1: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Jódlizás. A jódlizás legegyszerűbb módja. Sokszor szavak nélkül csak magánhangzók torokhangról hirtelen egy másik magánhangzó fejhangra való ugrása, amely általában legkevesebb két teljes hangtávolságra van egymástól. Legkedveltebb hangzópárok az EI és az AU. Sokszor kurjongatáshoz, ujjongáshoz hasonló szavak segítségével történik a jódlizás, mint például holere-i, holara-u, vagy jódele-i, jódala-u. Maga a jódli szó is ezeknek a szavaknak a hangutánzó szava. A jódli dur, dallamvilágú, vidám zene, nagyon ritka a szomorkás, mollos hangzású verzió.
2: Lamacsó Rádió. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Most pedig következik egy wiki szócikk.
1: Kazimír Severinovics Malevics. Művészete. A Káró Bubi művészcsoport tagjaként 1911-ben kubista műveket állított ki, ő lett az orosz kubista mozgalom vezetője. 1912-ben léger stílusában festett, de nagyobb hangsúlyt helyezett a geometriai formákra, s nagyon hamar eljutott a teljes abstrakcióhoz. Első próbálkozása saját stílus alapítására az alogizmus, oroszul fevralizmus volt, tipikus példája az egy angol Moszkvában című kép.
2: Lamacsun Rádió.
3: Ilyen hangot ki a nyikorgó sajtó.
4: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Feröer, Fidzsi, Finnország, Flandria, Franciaország és Francia-Polinézia nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lachmacun Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Ami van még?
1: Ilyen hatott ki az Illuminati.

I'm going to go to the house.

Thank you.

I'm gonna go get some more.

Não, viu?

schauen, werden.